FM 90,3 Tilos Rádió. Ez volt a szubszonikus elmélet, vendégem most No Choice volt, ez a 22. adás volt. Kettő hét múlva találkozunk. Én Vida voltam, velem következőre. A Sound Fesztiválon találkozhattok. És az eseménynél nézzetek körbe, ugyanis hogyha a Tilos Rádiónak a Kultix-es jegyvásárlási lehetőségén keresztül vásároltok, akkor kedvezménybe fogtok jósolni. Vigyázzatok magatokra, jó hétvégét, sziasztok!

journals around photographs.

Realize.

about this rumor that could possibly solve my problem.

lucky for you. I'm fine, it's just that you're so...

Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Megint a komoly zenei műsor. Na, aki így az utóbbi, nem tudom mennyi időben, egy pár év követi rendesen ezt a műsort, az tulajdonképpen most már mindent tud így a romantika kezdete óta, és aztán késő romantika, és aztán modern zene, és egészen a kortárs zene, így nagyjából mindent, ez egy sokkal nehezebben bejárható, sokkal nehezebben körülhatárolható téma, mint az eddigiek, és akkor ugye ezen belül most éppen így a magyarországi zenei életnek az ilyen 20. század végi fejleményeiről van éppen szó, és sokáig beszéltünk itt az új zenés stúdió zeneszerzőinek a működéséről, és egy csomó mindenki persze, aki nem tartozott ide, az vagy kimaradt, vagy nagyon röviden el lett intézve. Vannak köztük jók, de ahogy szerintem ezzel meg lehet ragadni az, ahogy azt a néhány nagy zeneszerzőt, akinek köze volt Magyarországhoz, vagy magyar, vagy azok, akik itt működtek, azok közül ezek voltak azok, akik úgy igazán érdemben progresszívak voltak, és érdemes róluk beszélni, és azt mondtam már valamikor, hogy ez valahogy érdekesen így évtizedenként történik valami, hogy egészen a 60-as évekig még egy ilyen ancien rezsim Bartók emléke és Kodálynak a jelenléte uralja a magyar komoly zenei teret, meg úgy általában művészet az akkor eléggé a múltnak és a politikának a fogságában volt, és aztán utána a 60-as években elkezdik, pont 60-ban azt hiszem, elkezdődik a filmbűvészeteknek egy ilyen experimentális világát művelő stúdió, amit úgy hívnak, hogy Balázs Béla stúdió, és azok, akik ott jelen vannak, azok aztán nagyon hamar barátságokat kötnek zeneszerzőkkel, akik akkor még ilyen fiatal pályakezdők, és akkor ugye a 70-es években, illetve azt hiszem, hogy pont 70-ben, ez is ilyen kerek, elkezdődik az új zenés stúdió, és az akkor már két olyan társaság, akik együtt is dolgoznak, és ilyen összművészeti eredményeket is így lehet nézegetni, és aztán utána, és akkor itt tartottunk, ugye, és ennek az új zenés stúdiónak vannak 70-es, és 80-as, és 90-es évei, és akkor azt jelenti, hogy itt akkor már átléptük a rendszerváltás határát, de még előtte volt egy másik társaság, illetve mondjuk, hogy kettő, de azok együttesek voltak. Ugye arról van szó, hogy mondjuk az új zenei stúdió, ott is zenéltek is, és voltak olyanok is, akik egyetlen zeneszerzők, hanem csak úgy néha-néha írtak egy-egy zeneművet, alapvetően inkább zenészek voltak, de valahogy mégiscsak beszűrömkedett ugye Magyarországra az a sok gyanús nyugati irányzat, amely a 20. század második felét mindenhol máshol meghatározta, és itt akkor ennek a szűk körnek a tevékenységébe hagytak nyomot, és akkor a következő évtized, és ez érdekes, hogy megint ilyen takra évtizedre ki lehet számolni, hogy így 80-tól 90-ig működött egy olyan együttes, amit úgy hívnak, hogy 180-as csoport. Ez még főleg zenekar volt, nagyon sok emberből állt, és őket főleg az amerikai minimál zene érdekelt. Tehát az a downtown music nevű dologból még szűkebben azok, akik már a klasszikus zenének
definíciójából többé-kevésbé kilépve csinálnak még ennyire vagy annyira vagy amannyira a klasszikus zenébe sorolható, vagy nem sorolható, szóval ez vagy bizonytalan még a megfogalmazásom is, az nem véletlen. Szóval, hogy ilyen műveket, és akkor azokat kezdték el játszani, és tényleg az van, hogy együttesként, tehát zenekarként, szóval, hogy elkezdenek Reichel foglalkozni, főleg Reichel. Tehát ott van persze, hát tényleg ott van az a New Yorki társaság, akik a 60-as években kezdenek el ilyen karakterisztikusan amerikai zenét csinálni egy olyan szintéren, ahol addig vagy könnyű zene van, vagy az európai hagyományok folytatódnak valamilyen csatornán keresztül. És tulajdonképpen az, hogy az európai hagyományok folynak tovább, szóval, hogyha az ember Cage-et megnézi, akkor is igaz, és hogyha az ember Lamont Youngot megnézi, akkor is igaz, annak ellenére, hogy ők azért amerikaiak, hogy Morton Feldman is nagyon európaiasan amerikai, de akkor írtam, kialakul egy kis sziget, ugye, és erről beszéltem akkor abban, szóval tudtok erről, hogy így van Steve Reich, van Terry Riley, a sorrend nem biztos, és van Philip Glass, és aztán nem sokkal azután lesz egy következő generáció, akiket ilyen lazán, egy ilyen posztminimalista gyűjtőnévvel el lehet intézni, azt, ami meglátjuk persze, hogy a részletek, hogy alakulnak, de hogy van egy ilyen irányzat, amiben az a szerencsés, hogy ez, ugye lehet úgy kezelni az egészet, mint a quarter zene egyik fajtája, másrészt ja, a formai megoldásaiban, igazából az intézményi megoldásaiban is valamivel jobban hasonlít különféle pop zsánerekre, és miközben ugye kottát írnak javarészt, nem mindenki ír olyan nagyon sok kottát, de például Steve Reich is, meg Philip Glass egyfolytában kottát ír. És na, szóval ezekről már beszéltem, és akkor most így az, hogy Magyarországon a Reich is, meg a Glass is, meg a Riley is, meg azok, akik kevésbé tartoznak ide, azok hatottak, mert azt már lehetett látni az új zenei stúdióban is, csak ott sokkal szélesebb volt a látókör. Ott egyrészt az amerikai zenéből is, a konceptuálisabb felé is nyitottak voltak, meg a nyugat-európai zenéből is az ilyen komplexebb, és akkor itt beletartozik ide az, hogy a nagy közönség számára nehezebben követhető dolgokkal is kísérleteztek, és ennek nagyon érdekes, de nyilván az van, hogy ennek megvannak a politikai, meg társadalmi körülményei akkor, amikor valami nagyon-nagyon ezoterikus, nagyon-nagyon nem törekszik népszerűségre, és közben mégis az van, hogy így pár hetente teltházas koncerteket csinálnak úgy, hogy alig van eszközük meghirdetni, és valahogy mégiscsak kialakul ott egy olyan kultúra, akik azt figyelik, hogy mikor lesz nekik legközebb koncertjük. Most így ebbe belelépve a 180-as csoport, valamivel fiatalabb emberek elkezdenek Reichet játszani, Zsevszkit játszani, mit tudom, Bachot áthangszerelni, és ilyen modernebb köntösben eljátszogatni a rejtvén kánonaikat, és aztán köztük jó páran elkezdenek szintén zenét komponálni, és akkor kialakul az, hogy azután, hogy elkezdődött tényleg egy nagyon-nagyon erős áramlat ezzel, hogy új zenés stúdió, meg mit tudom én, emigráns magyarok, akik aztán így hol itt vannak, hol ott, és akkor ott meg lesz egy olyan kör, akik ugye egyrészt játszanak ilyen, mondjuk, hogy quartet zenéhez nem szokott fül számára is elfogadható quartet zenét csinálni. Mit tudom, még egy pár szó körül írom ezt majd, és akkor kiderül, hogy mennyire körülírhatatlan. Minden többször írom körül, annál körülírhatatlanabb nyilván. És akkor
És akkor ők maguk is elkezdenek repetitív zenét, tonális zenét, jazzesebb zenét, popposabb zenét csinálni, és hát a csinálni ugye az, hogy mondhatnám azt, hogy írni, de egy darabig írnak, egy idő után meg az, hogy felvesznek valamit. És akkor ugye az van, hogy igazából itt is van elég anyag ahhoz, hogy most még ezt egy fél évig toljam, és akkor nagyon sok mindent megismerhetnénk, de mivel, hogy igazából ez tényleg egy klasszikus zenei műsor, és én minden másban nagyon bizonytalan vagyok, hogy tudom-e vagy nem tudom, mindazt, ami nem egészen klasszikus zene. Másrésztről meg, hogyha valakit érdekel, hogy mi történt, tényleg mondjuk 80 és 90 között, mi történt, az, mi volt ez a 180-as csoport, akit ez részleteiben érdekel, és mélyebb összefüggéseiben, szóval nem olyan rég egy kedves kollégám írt egy doktori disszertációt erről, ami aztán könyvformában is kijött, és majd lehet, hogy egyszer én is elolvasom, el szeretném olvasni, mit tudom, hogy meggátol benne az idegrendszeremnek az a sajátossága, hogy ledobnak magukról a könyvek mostanában, de megpróbálom, ti meg egyszerűen, mit tudom, én tényleg talán az a cím, hogy 180-as csoport, meg még egy-két alcím, és a szerzőt úgy hívják, hogy Dargai Marcell, aki maga is zeneszerző egyébként, és zongorista is, és ezzel szerzett magának doktori fokozatot ezzel az írásával, és mondom, minden ok megvolt rá, hogy ezt könyve is megjelentessék, mert egy ilyen hiánypótló művet sikerült így a doktori évei alatt alkotni. Szóval ezt így most akkor, ez nem tudom, hogy ez így ilyen rádiójogi szempontból ez most ilyen kulturális ajánló, vagy reklám esetleg, szóval nem tudom, remélem, hogy nem az. De hogy minden esetre ez most így magamról valahogy el akarom távolítani ezt a terhet, hogy én itt a 180-as csoportban nagyon belemenjek. Mondom, egyrészt azért, mert kulturálisan egy másik terület, mint amivel ez a műsor foglalkozik, és nem véletlenül, hogy én ezt a műsort kezdtem csinálni. Másrészt azért, mert ott el fogunk veszni abban, hogy az együttes, szóval, hogy egy-két zeneszerzőt most nézzük meg, és hogyha nagyon hiányok maradnak, akkor még a következő egy-két adásban is, de igazából az vagy szerencsé, de most ezt az adást körülbelül így az egész Tilos Rádiót átszövő ilyen műsor birodalommal tulajdonképpen sikerült már megtámogatnom, ezért majd lesznek éjjel 2 és 5 között, ugye kedről szerdára virradó éjjelekből minden második, na ez is megint kulturális ajánló, de Tilos Rádión belül belső utalás, szóval hogy a Szemüveg című műsorban lesznek példák majd, mint hogy eddig is nagyon sokszor amit itt magyarázok, az ott megjelenik magyarázat nélkül csak hallgatni valóként. Meg aztán ugye van közösen a Csabán Gyurival, meg a Tóth Palival, énnel egy, vagy velem, hogy kezd ragozni, az a bútorzene, vagy tilos bútorzene, per szélről, ez mindig hogy van adminisztrálva, mindig másképp, de az olyan, hogy az is, amikor épp én csinálom, akkor kiszínezzük ezt a műsort konkrét zenei példák végigjátszásával, de most akkor legyen az, hogy miután bevezettem, hogy igen, tehát itt létezett és egy másik együttes is létezett, és az nagyon fontos, hogy például Rejhet, meg jó pár dolgot, meg egyébként ilyen új zenés stúdióval átjárható dolgok, mert hogy ez nem két szcéna, hanem ez egy szcéna igazából, csak a körvonalai, azóta, amióta van 180-as csoport, és aztán most már persze nincs, ez 10 évig volt, kereken 10 évig. Szóval, hogy akkor úgy a klasszikus zenének a határait valahogy ki kell tágítani ehhez. Egészen addig, amíg ez utána szétesett. És együttesként is szétesett, meg a szerzők is elkezdtek mást és mást csinálni, ahogy ez már lenni szok. És akkor nézzük meg, hogy tényleg mi van. Azon kívül persze, hogy ezek tényleg nagyon jó zenészek voltak eredetileg, úgy álltak össze, hogy mit tudom, mondjuk az van, hogy Steve Reich, és elfelejtettem mondani, hogy egy mondat közepén elfelejtettem, hogy mi volt a mondat eleje, de arról van szó, hogy a 180-as csoporton kívül még ott van az Amadinda ütőegyüttes, szintén a 80-as években kezdett el ütőegyüttesként működni, és mindig 4 darab ütőhangszeres művész, mit tudom, egyet kicseréltek közben, meg úgy időnként ugye nem mindig 4 emberből álló együttesre írnak a szerzők, valamikor
hat, és akkor, mikor még ilyen Amarinda ütőegyüttes körüli ütőhangszerek is így megszólalnak ebben, meg mit tudom én, de tényleg az, hogy még a Kocsissal együtt is koncerteztek, megvettek föl lemezt, és akkor itt az Amarinda is olyan, hogy az aztán végképp már ugye szemben azzal, hogy mondjuk, amikor elkezdek arról beszélni, hogy új zenés stúdiózó zeneszerzők, akik közé vegyül néhány nem zeneszerző, ami azt jelenti, hogy mi karmester, zongorista, punkzenész, zenetudós, tanár, szóval ilyenek, de így alapvetően azért ez egy zeneszerző társaság volt. Mondjuk az Abadinda, az meg tényleg egy együttes, aként működik. Előfordul velük is, hogy komponálnak valamit, mert hogy így ennyi zeneszerzők között az így után megtörténik, meg az is van, hogy mondjuk a Rácz Zoltán az mondjuk vezényelni is szokott, és így egyébként egész jól, és fontos kortárzené dolgok függnek attól, hogy a Rácz Zoltán vezényel, meg és akkor a 180-as csoportot nézzük, hát egyrészt itt van Szemző Tibor, aki egy virtuóz fuvolista, és mit tudom, hogyha arra van szó, mondjuk a Steve Reichnek ezt a fuvola alapművét, a Vermont Counterpointot kivel hallgatom meg szívesen, akkor hát most éppen nincs meg, és ez azért érdekes, mert hogy mit tudom, annak idején kazettán meg volt, gondolom lemezről másról, most így nem tudom, hogy hol szerezzem, mert nincs meg, mert mit tudom, úgy látszik az internet mégse teljesen feneketlen, szóval hogy így az van, hogy így az interneten tényleg sokan eljátszották azt a művet, a szemzőféle felvétel valamiért nem tudom, hogy hol van. De hogy emlékszem, hogy az egy gyönyörű felvétel, és az tényleg nem mindegy, hogy egy ilyen virtuóz darabot kijátszik el fuvolán, illetve ugye egy ember sok fuvolán, és az a szemző tényleg nagyon ért, és akkor mit tudom én, hogy rejtnek más műveiben is, ugye az hogy mondjuk van egy ilyen kevésbé jelentős rejtmű, még egy kicsit koraibb, meg ilyen egyszerűbb az a cím, hogy Reed Phase, és az persze azt jelentette, hogy akkor azt egy olyan hangszeren kell játszani, ami nádnyelves fúvós hangszer, de simán eljátszott a szemző, azt hiszem basszus fúvolán, és az a legjobb felvétel abból is, mindegy, holott nem Reed, és akkor itt van az, hogy a szemző amúgy nagyon szeretett belenyúlni művekbe, és akkor az volt, hogy ugye itt van a 185 csoport, akinek nem pont az a hangszer összeállítása, ami a Reichhez ideális lenne eredetileg, és akkor az, vagy például a Reichnek volt egy Octet című műve, ami zongorákra, vonósokra és klarinétokra íródott, és akkor az van, hogy ez, hogy klarinétok, hát nincs annyi klarinétunk, itt van a Tihanyi Gellért, és aztán ennyi, úgyhogy a szemzőféle Reich Octet az olyan, hogy abban harsona van, mert ugye a Gőz László tud harsonázni. Nem tudom, hogy még harsonázik-e a Gőz László, mert aztán nagyon hamar elkezdett inkább lemezt kiadni, meg intézményeket szervezni, intézményeket vezetni, és most így évtizedek óta a BMC-nek a főembere. És most sokkal kevésbé gyakorló zenész, és sokkal inkább mondjuk egy ilyen kulturális alapember, és akkor de akkor egy olyan együttes alakult ki, és ezt hallgattuk már most itt nem tudom, hát persze sokkal tudom, hogy sokkal szebb lenne ilyen zenei példákkal tarkítani ezt, amit most éppen elmesélek, de ezeket hallgattuk meg, egyébként tényleg fönn vannak, és az ember csak így beírja ezeket a keresőszavakat, és ott van, és tényleg nagyon szép zenék, szóval hogy az Octettet így akkor hirtelen már klarinéton kívül akkor tehát harsona, oboa volt benne, most azt nem tudom, hogy ki volt a 180 csoport oboistája, meg fagott volt benne, azt sem tudom, hogy az most ki volt, és fuvola, hát nyilván maga a szemző, ő játszott ötféle fuvolán, és akkor körülbelül ez. És van egy ilyen legenda is, hogy egyébként ugye az odaig teljesen jól dokumentált dolog, hogy a Reich az annak idején, ugye a 70-es években találkozott az új zenés tudósokkal, és itt ilyen vendégszerepelt is, és aztán utána a következő magyarországi látogatása az, amikor a 180-as csoport megalakul, és így meghívják, és akkor
először, és akkor az oktat az még nincs is meg, nincs is ilyen műve, hogy oktat egyelőre, hanem van az, hogy Music for 18 Musicians, és persze ez az 18, hát az a fene tudja, hogy pont annyian voltak-e, de hogy az van, hogy az éppen egy készülőfélben levő mű volt, ami állítólag nem volt egészen pontosan lekottázva, hanem ez ilyen, vannak ilyenek, szóval, hogy főleg abban a szcénában, hogy minimál zenészek, ami kicsit az, hogy nem egészen a klasszik zenének a norma rendszere szerint működnek, tehát az azt jelenti, hogy mit tudom, például tudok olyan Julius Eastman darabról, aminek valamikor volt kottája, és egyesek még emlékeznek, hogy látták nála, de az a kotta az nincs meg, és az a mű még mindig megvan, és én megpróbálok kottát rekonstruálva, nem az eredeti kottából, hanem felvételek alapján valamit így mímelni, hogy talán most lehet, hogy azt játsszuk, de lehet, hogy nem, reméljük, hogy azt játsszuk. És akkor a Rejtnél is úgy volt, hogy a Music for 18 Musicians az egy ilyen vázlathalmaz volt, meg emlékek, és akkor valahogy az volt, hogy talán a Rácz segített, akkor Rácz Zoltán, a Damad Indának a kútfeje. Ő valahogy így megírta a Music for 18 Musicians, és onnantól kezdve akkor a Rejt már meg tudta írni, és akkor az is volt később, hogy mondom, ez legenda, hogy a szemző olyan szépen meghangszerelte az oktettet. Ugye eredetileg a Rejt oktett az egy egyszerű, szóval egy vonósok, zongorák, és minden fúvós klarinét kb., és akkor ehhez képest milyen szépen szétdobálta a hangszíneket, és az Rejtnek kifejezetten tetszett, és annyira tetszett, hogy általában elsírta magát. A fene tudja, oké, gondolom igaz, és akkor közben meg mondom, mondjuk a Violin Phase című darabját, meg ugye a Melis László játszotta nagyon szépen, mert hogy ő meg ilyen hegedű virtuóz volt, és akkor mondom, együttesként is nagyon szépen működött, és amerikai zenét játszottak, Zsevszkit játszottak, nem tudom, a Glass-t is játszottak, talán ebben nem vagyok biztos, most így nincs előttem az egész diszkográfia, de hogy kb. Ilyen zenéket, mit tudom én, és akkor gondolom, hogy előadták az In Seat is, de arról nem tudok felvételt. És akkor nézzük azt, hogy mit komponálnak ennek, és nagyon clearly ennek hatása alatt, tehát hogy mit tudom én, nézzük mondjuk azt, hogy van egy ilyen kedvencem, azt nézzük már meg, a Melis László, itt van Melis László, ugye, aki egy hegedű művész, és akkor csinált egy ilyet, és itt tényleg ott van, hogy a ritmikája is, meg a harmónia világa is, meg de már nem pont, nem olyan repetitív, mint az akkori rejtművek, de egy kicsit arra hasonlít azokra a rejtművekre, amik majd csak ezután készültek. Ma hallgassuk meg ezt a Mulo Medicina Chironis nevű dolgot, ami ilyen 180-as csoportra készült, és ilyen különféle szövegekre az első tétel egy ilyen középkori latin orvosi szöveg, ugye hát középkori orvoslás, szóval hogy ilyen állatorvosi, ugye, tehát hogy összvérgyógyászat volt a cél. És akkor utána meg az a Dr. Faustus, ez most nem emlékszem, ez most egy konkrétan a Thomas Mann szöveg, vagy valami másból lett ez a szöveg, ezt nem tudom, mert most így az nincs meg. És akkor utána Baudelaire-től néhány szó, vagy csak egy néhány szavas idézet, és a Hölderlin, az utolsó szöveg az Hölderlin, na az azért érdekes, mert ez nem Hölderlin szöveg, hanem Petri Györgynek van egy Hölderlin című verse. És az természetesen magyarul van, de ebben a műben valamiért német fordítás szerepel, tehát Hölderlin és németül, de Petri Györgynek a Hölderlin című, ez egy rövid vers, az van így megzenésítve. Na, hallgassuk ezt a megzenésítést.

Na, akkor most végighallgattuk ezt a Melis László művet, hogy múló medicina Chironis. Sokat lehetne róla beszélni, még úgy is, hogy mondom, ez nem az én témám, de mit tudom én, szóval tényleg nagyon sok mindent csinált ez az ember, szóval, hogy így ilyen filmzenet. Mit tudom, itt volt a Kamondi Zoltánnak az a annak idején fontos volt. Szerintem nincs élő ember ma már, aki emlékszik rá, de akkor az, mikor ilyen 90-valahányban, az egy nagy, nagy filmélmény volt, az a címe, hogy Halálutak és Angyalok. Egy ilyen misztikus, ilyen art house jellegű filmkísérlet, és annak is a Mel is írta a zenét, és ilyen tényleg nagyon-nagyon erőteljes zenét írt, hasonló stílusban, mint ez. Ajánlom, kultúrás ajánló. Nézzétek meg azt a filmet, valahonnan szerezzétek meg, mit tudom, hogy hol van fönt, valahol csak fönn van. Meg mit tudom én, például itt van a Lacának a Neószarvasbika című filmje, ami nyilván az volt, hogy hát az a kör, szóval, hogyha már arról beszélünk, hogy mit tudom én, mondjuk annak idején mondjuk az új zenés stúdió zeneszerzői és filmesei, és a Balázs Béla stúdió filmesei és zeneszerzők, szóval, hogy milyen közös műhely, meg és akkor mennyi munka együtt. Itt meg mondjuk az, hogy a 80-as éveknek a zenei kultúrája Magyarországon miből állt, és elkezdjük összeszedni, szóval, hogy ez ugyan több kör, de ezek a körök összérnek, hogy mondjuk tényleg az van, hogy a 180-as csoport egy kör, az új zenei stúdió egy kör, de azért az van, hogy egy csomó átjárás van, például abban, ahogy tudom én, az Amanda Ütő egy, és az egyébként az, hogy ott 80-valahányban kezdődött az is, de azok, hogy így négyen összeálltak együttesként, de azok ma is léteznek, és nem tudom, mikor volt utoljára koncertjük egyébként, ezt így nem tudom észben tartani, de azt tudom, hogy ez egy létező együttes most is, nem oszlott fel. És aztán ott van az egyáltalán nem komoly zenei világ, ahol még mindig elérnek valamilyen módon szálak, hogyha az ember nézegeti azt, hogy tényleg miből állt, hogy a 80-as években egy olyan politikai térben, ahol egyrészt borzasztó nyomasztó volt létezni, és nagyon nehéz volt igazából kulturálisan levegőt kapni, szóval, hogy nem az volt, hogy tényleg minden sarkon van valami zenekar, és akkor aznapra is be lehet fizetni, és mit tudom én, hogyha van nem egy péntek vagy szombat esetleg egy csütörtök estét, és nem tudod, hogy hova menjél, mert kb. 50 helyen játszanak olyanok, akiket nem akarsz kihagyni. Na, akkor nem ez volt, nem tudom pontosan, hogy volt, mert ugye gyerek voltam, és ilyen, ráadásul ilyen komoly zenei gyerek, szóval odáig nem ért el egyszerűen a látómezőn közelébe se volt az, hogy mondjuk már van Európa kiadó, már van Balaton, már van Trabant, még van Trabant. Ugyanakkor egy másik sarkon, egy másik kör, van Bizottság, van F. Zambó Happy Dead Band, van Laca és a Poszthús, van Batu Carmen, és akkor aztán, hogy ez tulajdonképpen nem két szcéna, hanem mondjuk két fél szcéna, ami összesen kiad egyet, és ezek ismerték egymást, és valahogy nem csak az emberek, hanem a kultúrák is tudtak egymásról, és akkor mit tudom, én mondom, a Laca filmjében a Melis László játszott egy ilyen rövid szerepet, hogy csinált egy, de ugyanúgy mit tudom én, szóval a Jeles Andrással együtt csinálták, a Melis meg a Jeles András közösen csinálták a Mosoly Birodalma című operát, ami tulajdonképpen megint csak egy ilyen félig opera, félig passió paródia, különböző ilyen barokk és nem barokk elemek össze-vissza rakosgatásával, ami egy Mrozsek dráma, a Rendőrség című drámának az egy megzenésített és megfilmesített változata, amit egyszerűen mit tudni, a Zeneakadémián is így bemutattak, akkor nem filmként, hanem ilyen darabként, és aztán amit láttam a filmet is, és ilyen kontrollálhatatlan röhögő görcseim voltak, és az asztal alul néztem a film nagy részét, szóval, hogy ilyen volt, és akkor az végig ő írta meg, és mondom, ilyen stílusgyakott formában, az most így nincs előttem, azt most nem tudom megmutatni, meg mondom, az egy sokkal hosszabb darab, mint a műsor maga, mit tudom én, hogy majd lesz erre éjszakai műsorság, vagy ilyesmi, de mondjuk itt van például egy olyan dolog, hogy mondom, a Neószarvasbikából ez a kórus, ez
ez egyébként külön fenn van, és így képpel együtt érdekes, mondjuk YouTube-on, ha beírod, hogy neoszalvas béka kórus, ezt fog kiadni. De mutatom, szóval, hogy ez egy ilyen a Kodály utáni, az ilyen Bárdos Lajos féle kórus komponisták, ez a magyar kórus kultúra, ennek a betegségei vannak így stílusgyakorlatszerűen parodizálva, miközben a szöveg, ami általában vagy valami mozgalmi, vagy valami ilyen népi szöveg szokott lenni, vagy valami népies írott költészet általában. Itt viszont ugye a Lacának az ilyen elképesztő meredek avantgárd szövegei, és egy ilyen Bárdos Lajos féle helyehújázás van így egy tető alá hozva, és akkor még mondjuk a film jelenet, ahogy a Honvéd kórus így ott áll ilyen nagyon komoly pofával, amit nem tudom, hogy így erre utasították őket, vagy egyszerűen őnekik nem tudott más lenni a pofájuk, csak ilyen komoly, de ugye tényleg ott nagyon ott állnak, és így ugyanolyan komolyan veszik, mint hogyha valami, tényleg valami komoly dolgot adnának elő, és ezt adják elő, mutatom. Ez egy filmjelenet.

És akkor mit tudom, én még egy kicsit mutogatok mondjuk így Melis, de mondjuk ezt nem az egészet, van egy olyan Maldoror énekei, szintén ugye a Lotreamon szövegből. Hát mit tudom én, kezdjük az elejét, és akkor de ez még mindig csak egy szerző, akkor lehet, hogy mégiscsak az lesz, hogy hát úgy terveztem, hogy igen, nagyon gyorsan ez van a 180 csoportot, és aztán hazaküldelek titeket, hogy a többit azt majd ti szedjétek össze. Nem, szerintem mutogatni fogok még egy pár adáson keresztül, mert most tényleg ide jutottunk el, és még azért egy-két fontos dolog hátra van. Nem lesz minden fontos dolog benne ebben most, mert mondom, valahogy a műsor szkópjának a határán vagyunk, de mit tudom én, Maldoror énekei mondjuk. Tényleg nagyon termékeny szerzők, és ugye valami olyan módon szerzők ezek, hogy például Melis is, aztán a szemző, meg pláne nagyon követhető, hogy ugye, ahogy egyébként tényleg ezek a downtown minimalisták, hogy így vannak köztük olyanok, akik akkor egy darabig így kottáznak, egy idő után meg úgy improvizálnak, meg hogy ilyen stúdióban gépeken előállítanak valamit, és akkor az filmzene, vagy koncertzene, vagy mit olyan lemezzene. És akkor valaki kérdezi a cseten, hogy bespurisztom-e, vagy miért én beszélek ilyen gyorsan. Egyrészt ezek szerint eddig nagyon-nagyon lassan beszélhettem, és ezért elnézést kérek. Gondolom, hogy akkor ez alatt a 15 év alatt kb. 5 évnyit sikerült előadnom. Hát semmi, a másik az, hogy nem szoktam amúgy spurizni. Idegen tőlem ez a dolog, de tiramisu volt ma a reggelim, bocs. Igen, az ezzel jár a tiramisuba, valami eszméletlen mennyiségű kávét szoktam rakni, és ilyen jó fajtát, szóval igen, bocs. Majd gyertek hozzám, legközelebb is csinálok, nem tudom. Na, akkor most ez egy nem létező programnak a nem létező

Mit tudom, szerintem ebből a szűk receptimből most ennyi is elég. De az egyik nagyon jó, hogy mondjuk van egy ilyen szerző, aki tényleg látjuk, hogy mennyire komplex a világ, az valahogy így ugyanazzal a könnyű kézzel, amivel mondjuk megírta ezt a gyönyörű Reich-szerű, de a Reichnél sokkal mellisesebb Reiches ugyan, de mit tudom én, mondjuk a ritmikája, meg a hangszereléséből valamelyi, meg hiszi, de ugyanakkor ilyen középkori zenének a világát beengedi, és ugye annak a megfelelően, hogy a szöveg középkori, és mikor nem középkori, akkor is valami olyasmi, és akkor mondjuk ehhez hasonló stílusban csak egy darab szűkített akkord, ugye az előző ilyen nagyon komplex, ilyen klaszter behajló, félig tonális, félig kromatikus akkordok világa, meg tényleg mondjuk az a ritmika, az a nyolcadok és nyolcad szünetek aritmikus, vagy nem aritmikus, de mondjuk aszimmetrikus szekvenciái, és akkor az, hogy a hangszerelés az félig ugye klasszikus zenei, mert ugye ott van benne az a vonós tömeg, de ugyanakkor bassgitár van alul, és ugyanakkor viszont fölül meg mondjuk oboák, szóval, hogy így az van, hogy nincs lerögzítve, hogy milyen kultúrába tartozik, mert saját magába tartozik és kész, a saját egyéni világa az, amiben felismerhető ennek a kultúrának a nyoma, annak a másik kultúrának is a nyoma, és főleg a tehetségnek a nyoma, az, hogy mondjuk egy ilyet gyönyörűen meg tud írni, meg tud írni, simán meg tud írni, azt hiszem, hogy egy fél nap alatt azt megírta, vagy így képzelem, mert hogy annyira olyan, mint az valahogy nem hezitált vele nagyon sokat, hogy azt a Bárdos Lajosos hülyeséget azt így megírja, és rögtön így üt. És annak a filmnek is egy ilyen központ jelenete, hol ott tényleg csak az van, hogy nem történik semmi, hanem ott énekelnek. És aztán utána a legvégén bejön egy ilyen gésaszerű alak, aki ilyen főszereplő amúgy, és akkor így legyezővel meglegyezgeti magát, és így ilyen vihog valamilyen kínosat, és aztán kimegy, és az egész, mondom, ilyen, ez az abszurdizmus a zenében, abszurdizmus a filmben, és az nagyon jól egymásra talál. És itt meg csak annyi, hogy te egy darab szűkített akkord van jó bőven meghangszerelve, és akkor az van, hogy és megritmizálva, és megdinamizálva, és nem tudom, és akkor az van, hogy nem csak az, hogy itt jó zeneszerzők működtek, például a Melis, például a Szemző, mit tudom, a Márta Pista is ilyen tök érdekeseket írt, aztán utána elment színház igazgatónak, meg ugye tényleg az van, hogy most majd később beszélek róla is, a Márta Pista tényleg egy olyan arc, aki nem csak az, hogy zeneileg érdekes dolgokat hozott létre, hanem az, hogy így embereket összehozott, és az, hogy akkor megalapított, hogy ilyen, tehát tényleg csak az, hogy lement egy falura, csináljunk ott egy kis kultúrát, ezt a falut Kaposnak hívtak, a többit tudjátok, lett belőle a művészetek völgye, és mit tudom én, ez mondjuk valamikor 80, nem tudom hányban kezdődött, tényleg nem tudom, 80-valahány, nem tudom mi, és azóta egyre terebélyesebb, és még nem dölt be, és nem romlott el, mint mondjuk a Sziget, vagy ilyenek, hanem, hogy így továbbra is élő dolog, mondjuk őt kigolyózták pár évvel ezelőtt, és azóta ilyen súlytalan, ilyen veterán díszvendégként van ott, és így borzasztó szomorú, hogy a politikai szöveget megcsinálta, de ez az egész akkor is ő hozta

létre, és aztán utána mit tudom én, még egy összeveszés az, hogy mit tudom, jókor a Márta és a Bérces összevesznek, és akkor mit köszönhetünk neki? Nem az, hogy akkor bedől a fesztivál, hanem hogy két fesztivál lesz, és akkor az van, hogy akkor lehet választani, vagy nem kell választani, hanem innen, oda, onnan, ide, hogy akkor most Kapolcs, aztán meg Ördöklán, szóval ilyenek, és hogy így, és közben majd őnek is mutatom akkor műveit, mert most így belelökesültem, szóval, hogy akkor, hogy de tényleg az a jó, hogy mondjuk van ez, hogy itt nem csak zeneszerzők vannak, hanem az van, hogy a 180 az csak nagyon precíz zenészet, ott halljátok, hogy mondjuk ezt az egy darab ilyen szűkítettet is, azt is ilyen, meg lehetett úgy írni, hogy akkor tessék, akkor vezélünk, mit tudom, kicsoda, talán a Sós András vezényet, vagy nem tudom kicsoda, és akkor tatatatatatat, minden ilyen rengeteg hangszer, mit tudom, hogy tizenvalahányan ott egyfolytában ugyanaz az alkoholot játsszák valamilyen kombinációba, és így azért is üt, mert baromi precízen és nagyon dinamikusan tudnak játszani. És hogy ez baromi lelkesítő, miközben ugye az van, hogy mondjuk főleg, hogy az ember mondjuk nézi a szemzőt, aki tényleg az van, hogy szintén ugye egy nagy kottista, ugyanúgy, mint minden más ilyen zeneszerző, aki annak idején konzit, meg zeneakadémiát, meg mit tudom, miket végzett, hogy így ránéz egy kottel, és azonnal lejátsza, persze, de aztán túl van ezen a kottán, és akkor mit tudom, aztán az, hogy mit tudom én, akkor lehet, hogy ezzel lesz most vége a műsornak, mit tudom, játsszuk valameddig ezt a, volt neki egy ilyen Vízi csoda című darabja, ami ilyen, ez elég látványosan mondjuk így a Vermont Counterpoint a hatása alatt készült, de ez mind szintén az van, hogy ugyanúgy, hogy annak idején néztük azt, hogy különböző nyugati irányzatoknak a hatása alatt magyar zeneszerzők elkezdenek, ugye az még kisehült, ez az új zenei stúdió téma, hogy mindenki a teljesen saját hangját találja meg azokban, és akkor az van, hogy nem megismételnek valamit, hanem teljesen más szintre hoznak valamit. Mindazt, amit a Cage-től, mindazt, amit a Stockhausen-től, mindazt, amit Reich-től, mindazt, amit Lamonte Young-től, mindazt, amit Feldman-től így át lehet hozni, teljesen más lesz utána, mert mindenki a saját tehát, hogy evidensen nem egy szolgai másolás, és nem is egy ilyen rajongás, hanem egy tudatos átlényegítés történik, és itt is az van, hogy igen, ott van benne a Reich hatás, de hogy mit tudom én, hallgassuk meg, hogy mit csinál, tehát Reich, miután eljátszott a Vermont Counterpointot, azután mondjuk mit csinál a szemző.

És így tudjátok mit, most ne játsszuk ezt végig, ez egy ilyen több mint negyed órás darab, és így szépen lassan kifejlődik, és tovább, és így tényleg ez egy gyönyörű hangzás, és egy tényleg egy varázslatos világ, azért is az a cím, hogy vízi csoda, mert így valahogy így nem tudom, szerző tudatában van annak, hogy mennyire varázslatos az a világ, amit itt létrehoz, és akkor én meg itt ilyen időszűkében akkor nézzük meg azt, hogy jó, ez tényleg egy ilyen, ez egy, azt hiszem egy lekottázott darab, mert annál is gondolom, hogy lekottázott darab, hogy itt látom, hogy más fuvolistának is megvan, és ő is játsza, tehát hogy így ez utaztatható ez a zene, ez nem egy ilyen, mert tudjátok, tényleg az a sok minden felszíni dolog mögött így intézményleg, vagy így a belső működésében az a különbség mondjuk a klasszikus zene és bármilyen egyéb ilyen zenei működésmód között, hogy a klasszikus zenének hangról hangra le van írva az anyaga, tehát az azt jelenti, hogy minden pontosan ugyanúgy el lehet játszani. Más dolgok is meg lehet csinálni, hogy pontosan ugyanúgy eljátsszák, de az más. És akkor az van, hogy igen, de ugyanaz az ember, és akkor fogja, és mit tudom én, egyébként ő is ilyen filmnek, ő így, mit tudom én, a Forgács Péterrel együtt dolgozott, és akkor van egy ilyen, megint csak egy filmes és egy zenész, aki tulajdonképpen ilyen együtt csinálnak valamit, együtt érvényesek. Az a dolog nem érvényes külön-külön, hanem az egy szerzőpáros, aki az egyik hangot csinál, a másik pedig ugye archív felvételekből rak össze kompozíciókat, és még egy harmadik az, hogy valahogy beleválogatnak szövegeket is, és akkor az, hogy a Forgács Péternek egy része az tényleg egy ilyen emlékkeresés, a másik része meg az, hogy fontos szövegeket erősít ki azáltal, hogy zene és kép társul hozzá, és akkor volt ilyen rendszerváltáskor, hogy ezek a művészek, akik már jó ideje, évek óta csináltak már dolgokat együtt, akkor kaptak egy ilyen a köztévében hirtelen felhangosították az ő hangjukat, és volt egy ilyen, hogy minden műsor zárás előtt, ami akkor valami ilyen 10 óra valahány, vagy 11 óra valahány, szóval nem éjfél, akkor nem volt egész nap műsor, nem is egész éjjel műsor, hanem ilyen reggeltől estig volt műsor, és akkor az esti végzés az volt, hogy volt egy ilyen, hogy közjáték, meg még valami más is, talán napzárta, és mind a kettő olyan volt, hogy annak egy nagyon hang is elemért a tévének az akkori elnöke találta ki, hogy akkor legyen ilyen, hogy így tényleg a még ébren levő értelmiség számára valami, amit így napközben nem lehet, hogy mit tudom én, Wittgenstein, meg Hanvas Béla, meg Laoce, meg mit tudom én, bármi, valami szöveg, ami fontos szöveg ahhoz, és akkor az, hogy ez főleg, nem tudom, azt mások is csináltak ilyen kis klippeket, de főleg ez a Forgács Péter és Szemző, ezek így együtt csinál. És akkor az, hogy most nem azt mutatom, hanem azt, hogy mit tudom, még csinált egy ilyen lemezt, akkor lett neki egy, különböző együttesei voltak neki is. Nem jegyzi meg az ember az együttes neveket, mert azok nem futottak évekig, hanem mondjuk egy lemez. És akkor mit tudom, hogy volt ilyen, az aztán több évig is volt, hogy Gordiusi csomó, és ebből a csomó, abból a C betű, ez egy ilyen nem C-es, hanem egy ilyen C, egy hacsekkel, és akkor ez ilyen stilizálva, de mit tudom, hogy volt egy ilyen, hogy takarmánybázis, ez volt a neve, és azt hiszem egy lemez, és akkor az volt, hogy Private Exits. És az tényleg az van, hogy ez már nem a 180-as csoport, hanem akkor már ő így összerak saját magának együttest, és csinál egy lemeznyi kompozíciót, de ez akár nem ilyen kotta zenék, meg egyáltalán nem komoly zene, hanem ha halljátok, mondjuk ez.

Mondjuk, mit tudom én, szóval ez egy teljes lemez, egy másik műsor, amikor mondjuk azt meg lehet hallgatni. Ugye az látszik benne, hogy mit tudom, minden felszín és mélységi tulajdonságában ez már túl van azon, ami beleilleszhető a klasszikus zene történetébe, mert hogy mit tudom én, ilyen groove van alatta minden egyes hangszer már ugye a pop rock és egyéb irányzatoknak, de mit tudom én, torzított elektromos gitár, vagy nem torzított, de ilyen effektezett elektromos gitár, basszus, mit tudom én, ez nem is dobos által működött a dob, hanem ilyen, nem szerkó, hanem ilyen gép dob, groove, és akkor ebből összeállít valamit, ami nyilvánvaló, hogyha van is kottája, az valami nagyon használati dolog, és nem kiadásra szánt, és én most így innen láthatatlanul megesküszöm, hogy ez nincs kiadva, és mit tudom én, lehet, hogy az ő fiókjában valahol lappang egy ilyen papírköteg, ami nem pontosan előadható, de jegyzetelések saját maga számára, szóval így zenez, de amúgy tényleg ez még mindig az van, hogy egy ilyen ide-oda járkáló, kulturálisan szabad elektron jellegű klasszikus zenésznek a zenéje ez is. És akkor mit tudom én, az vagy viszont ebben meg biztos vagyok, amit most eszembe jutott, hogy ezt hallgassuk meg, a 180-as csoport egyik zongoristája, aki amúgy jazz zenész is, de ugye az van, hogy megint csak az van, hogy de kotta játszó zenész is. A Faragó Béla, ő is zeneszerzőként is úgy időnként megszólalt, és akkor itt van ez nagyon szép, ez a Pók halála című darab, ami megint csak az van, hogy valamilyen módon rejt hatás az, hogy így fáziskésésre szólnak meg szólamok, ilyen repetitív, és azon belül aztán fejlődik valami, tehát ez a fajta, de látszik rajta, hogy egy teljesen más hangulatvilág, teljesen a technikák is, nagyjából elmondtam, ez az alaptechnika, de azon belül majd látni fogjátok, hogy nagyon más. Így D-mollban van, vagy ilyen D-dórban van, és egyébként az van, hogy ő meg Székely Kinga, ők voltak így ketten a fő zongoristák ott ebben a társaságban, a Székely Kinga azóta meghalt, nem tudom, hogy miért, mert nem volt öreg, vagy ilyesmi. Ez egyébként pont ugyan Márta Pistának a fesztiválján kapcsolatban, hogy összefutottam a fiával, és ő valamiért mondta nekem, hogy ő a Székely Kinga fia. Ezek ilyen megható találkozások, mert mit tudom, mondjuk egy másik 180-as csoportos, a Körmendi Feri, aki szintén így ilyen 2-3 éve halt, meg ő is így, ő nagyon beteg volt, és nem volt már fiatal se, és őnek is a fia járt hozzám zongorázni, és így nem tudom, hogy szokja, nekem ilyen kapcsolataim vannak a 180-as csoporttal, hogy ilyen különféle embereknek a gyerekei. De hogy így ilyen véletlen találkozások, meg mit tudom én, ugye a szemzőnek a fia, a Dávid, ő gitáros, és voltunk már így körülbelül közös együttesben, már csináltunk körülbelül együtt dolgokat, és nagyon más csinál, ő különféle hangszereken játszik, és ilyen ő már tényleg zenekari zenész, nem azt csinálja, hogy ő már tényleg máshol van, mint ezek a komoly zenészek, akikről eddig szó volt. Na, nézzük ezt a Faragó Bélát, ez pont szerintem műsor végig, ennek vége lesz. És akkor ezzel el is búcsúzok, és akkor lehet, hogy akkor még legyenek 180-as csoportos témájú, még egy-két adás, még úgy, hogy nagyjából a felszínt, egy-két szerzőnél a felszínt megkapargatjuk. De például az vagy, hogy a Faragó Bélának meg a Székely Kingának köszönhetjük azt, hogy van egy nagyon jó felvétel a Steve Reichnek a Piano Phase című darabjából, és így mások is játszották, de az ő felvételük abszolút. Szóval az van, hogy mondjuk a Reichnek tényleg az van, hogy akármennyire is amerikai szerző, akármennyire is világszerző, valami Magyarországon van egy olyan bázis, amit ős maga se felejtett el. Na, de most ettől függetlenül hallgassuk meg a Faragónak a Pók halála című darabját.

Ha még maradt kérdésed, india.tilos.hu india.tilos.hu

0: अभी आप सुन रहे थे तिलोश रेडियो पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम आलाप। That was Alap, an Indian classical music radio show.
1: Ies gyula, káron ladikja. Káron ladikja nem akkor indul velünk, midőn lezárul és befagy a szem. Zord átkelők, soká nyitott szemmel megyünk a végzetes vizen. Esztendőkkel előbb irigy sorsunk behajt, s ringat a csónakon, amely, bár nem kedvünk szerint, épp oly gyönyörű part hosszában suhan el. Épp oly szép kanálén és lagúnákon, akár a nászutasoké. Hisz minden ugyanaz, az ég, az út, a táj, épp csak visszafelé. Minden oly gyönyörű, sőt, titkosan, ahogy elleng, még gyönyörűbb. Olyan formán, mint a dallam attól, hogy ott hagyja a hegedűt. Ülünk barátaink, s fáink közt, nevetünk, vidám vita folyik, s egyszer csak ringani kezd velünk, csak velünk, kifelé haladik. Bölcs, ki e kéj úton ezen is mosolyog, s ha sír is, hála könnyet ont, hogy hány piaczát, hány s milyen kázadórót látott, ha nem lát is viszont. Kosztolányi Dezső, halotti beszéd. Látjátok, feleim egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt, nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember, egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él, s mint fánsenő egyforma két levél, a nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek-e főt, ez összeomló kedves szemet. Nézzétek, itt a kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész kőbé meredve, mint egy erekje, s rá ékírással van karcolva ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja mélybe lenn. S ahogy azt mondta nemrég, édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bort ivott, és boldogan merett a kezében égő olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált és szőtte álmát, mint színes fonált, a homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem leled hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, a múltba sem, és a gazdag jövőben akárki megszülethet, már csak ő nem. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy egy csodát újólag megteremtse. Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében, Az élet egyszer csak őrája gondolt, mi meg mesélni kezdtünk róla. Hol volt? Majd rázuhant a mázsás szörnyű mennybolt. És mi ezt meséljük róla sírva, nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermedt néma szobra. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt a világon egyszer.

Paul Valéry, a tündér. Hip-hop, ki vagyok? A könnyű mély illat, mint a szél ide csapott. Hip-hop, ki vagyok? Szellem, kaland, villant a titok és elsuhant. Volt, nincs, agyad bármennyire bölcs, én félrevezetlek. Hip-hop, mielőtt két ink között csupasz a mell.

testamentum. Az őszi sárban már magammal járok, s lábam nyomában a kaszás hüget. Hajam deres lett, és az utcalányok másnak mutatják már a mellüket. S a csillagok is már fakóban égnek, mint egykor égtek, mikor este lett. Ajánlom bűnös lelkemet az égnek, és az út csarának vészn a testemet. Pedig hogy féltem egykor a haláltól? Emlékszem, mint kamasz vagy kisdiák, mikor félig fejemre szállt az álom, és elmorzsoltam rég az estémát. Hirtelen belém nyilalt a sötétben a rémület, hogy egyszer meghalok. És azt sem tudom már akkor majd, hogy éltem, és hogy fákat láttam, holdat és napot, hogy nemzedékek fognak jönni-menni, de nékem nem lesz szavam és dalom, és a bitong sors, mely nem adott enni, végül sarat dagaszt az ajkamon, hogy mint a barmok döglünk meg mindnyájan, s ha már a sírba tettek, egy kevés örömtől sem lesz édes lenn a szájam, és nem lesz soha, de soha ébredés. E félelem úgy fúrt, mint vágóhídon fúrják bikák agyába a karót. A verejték nyakamig elborított, s hörögve haraptam a takarót. Görcsös kézzel meggyújtottam a mécsest, s hogy elkergessem ezt a látomást, könyvet fogtam, s olvasni kezdtem révedt szememmel Vallát vagy a Gorgiászt. Azóta a pimasz nők, s a rideg barátok, s a polgárok közönye, a hosszú vándorútak a hideg erdőkben, és a hóhér kötele másra tanított, s mert kiürítettem a mélypincék mindenlőre borát, nem félek többé, s a halállal ketten régen vagyunk mi, pertucimborák. Mert korbáccsal vert engemet az élet, s nem voltam Isten választott fia, egy tál lencsémben hányszor ült a féreg, s lábamnak hányszor kellett futnia, és mégis most is gúnyra áll a szájam, s az urak hiába fennek rám fogat, ollójával e rút kor, és az állam nem nyírt meg, mint kertész a bokrokat. Úgy volt tehát, hogy épp karácsony esten, 31-ben, 1400 után szalmán hevert, borjak között a testem, melyek szememben leheltek puhán. Apám némán állt, mint cölöp a tóban, s anyám fáradtan súgta, Jézus, Jézus. Mert én is egy vén korhat istálóban születtem egykor, mint a Nazarénus. És hogy mégsem lett megváltó belőlem, az első követ te emeld rá. E földre gondban és nyomorban nőttem, istáló szolga volt szegény apám. Nagyapám zsoldos, s varros homlokára az évek húztak dühös boronát, és őseim jeltelen sírhalmára sosem ragyogtak gőgös koronák. És ezért így, vénen, két térdemre esve köszönöm néked, uram, a nyomort, hogy nem lettem ficsú, ki délben este mindenre pökve szürcsöli a bort, hogy mámoraim keserűk és búsak voltak, s utam az éj aljába vitt, hol a sötétben megláttam a dúsak hatalmát és a szegények titkait. Köszönöm néked a kenyér csodáját és az éhes gyomor lázadt vágyait, a tömegszállás fuldokló homályát s a vén kórházak sápadt ágyait. Köszönöm néked álmom lágy varázsát, s lyukasz cipőmben a hideg sarat, és köszönöm a meddő vágy darázsát, s a szélzúgását a hidakat. Köszönöm néked, hogy szememnek tárva nyílt meg az ember, e szörnyű bozót, mert így nem lettem az urak szolgája, sem népkertekben risporos bohóc. Köszönöm, hogy az ember szenvedését mind a fülembe súgtad egy napon, mert így történt, hogy minden versem mélyén azóta egy húr szól, a szánalom. De akkor még mindenről mit se tudva üvegből ittam a volt
marha levest, és lágy porával megcsókolt az utca, és röd borával meglocsolt az est. Oly szimpla volt minden, a nap, a réteg, a játékok, az ég és a folyó, és az út sarából úgy gurult az élet cipőm elé, mint egy üvegholyó. Aztán meghalt apám, s mi ültünk szótlan, az éjségtől állunk már elkapott. És így jött, hogy 8 évvel kenyeret csortam a pék előtt, s a strázsa elfogott. 25 botütés jutott ki nékem, s a kis monkorbi és hovány farát röhögték éppen a dámák a téren, hogy ott jött Guillaume de Villon apát. Magához vett és nékem adta lelkét, és címer pajzsa minden csillagát, és pap szívének vénülő szerelmét, és vén könyvtára ódon illatát, amelyben annyi titkot magyaráz, kamasz fülnek ő, a mesterem, míg kinn a fákon nyári zápor ázott, vagy tarongaj pintáztak mesterem. Emlékszem, mindig az ablaknál állott, és elfordítva tőlem négy szemét, úgy nézett célt az udvaron a pállott üvege ápol vinnőnök szemét közt gyöngyöket fogott a levegőben. És aztán megfordult, s úgy mellékesen, félhalka, mint úgy félig elmenőben, marokra szólt az ókemlének. Mert tudta ő a századok múlását, s rég volt bölcsésze minden bánatát. Ő mondta el nékem Róma bukását, Platon álmát, s a pusziták tanát, hogy Gilles de Rest, a kék szakált, miért húzták Bitóra, és a britek a szegény Johannára miért gyújtottak mágiát Rouen várának sárga főterét. És így volt, hogy 16 éves lettem, s a pandekták közt ültem kisdiák, s szájamra a lihegő nyári esben mézet csorgattak az akáciák, s az álmos denevérek lassú kéjjel ölelgették már kinn a házfalat, midőn Celeste a szolgáló a Mitchell bejött szőkén, mint az erdei nap. És akkor persze megtanított arra, amit különben ő már rég tudott, és a polcokról oken, szén, Balla, az orvosok, az asztrológusok, Demokritosz, Hippokrátész és Platón, Lukánus, Szent Tamás és Lévius, Averroész, Ptolemeusz és Strábó, Terencius, Szeneca, Plénius, az írók, az atyák és a bölcsészek, a tanítványok és a mesterek, pergament arcú pusztuló és vénhet gőgyével bámulták szerelmemet. És ezentúl minden éjjel véle álltam. A Champ de Mars vizes lapájait, és néztem, míg a harmad hajnaltájban kék lámpákat gyújtott a vállait. És bár a nőknél sok babért arattam, s a vágy húsomba csontig harapott, a vénkönyvekhez is csak hű maradtam, és elnyertem a doktor kalapot. És ekkor a magam lábára álltam, s úgy éltem már, hol vizen, hol boron, akár csak most, és nyelvem a vitában minden tanárt megvert a Sorbonon. És akkor tájt már rímeim bejárták az országot, meg Párizs városát, és a barátok régen bennem látták az új költőt, a Héroszt, a csodát, mert előd nélkül jöttem, mint Homérosz, és a versem átszáll a jövőkorokba, úgy megsúgom, hogy azért lettem Hérosz, mert fütyülni tudtam a Héroszokra. De megvallom, bár 100 rímet faragtam, koldus tarisznya jutott én nekem. Gazdag versek közt is szegény maradtam, s fanyar gondok közt folyt az életem, s csak titkon csókolóztam az örömmel, míg a züllés mocskos kocsmákba vitt, és asszonyok közé, kik 10 körömmel fogták kabátom boltos szárnyait.
A szép Gantier asszonykit annyit vártam, csak itt hajnalig korbácsolt a vágy. A szőke Blanche, aki szemét az ágyban mindjárt lezárta, mint a gipszpapák. Catherine Labourcière ki zsiványargót beszélt, s a piszkos Marion Littól, de legjobban mégis a kövér Margot szerettem, kiről annyi versem szól. Együtt laktunk, s ő vitt a bűn útjára, mert Villon akkor késelt és lopott, hogy Margónak pénze legyen ruhára, s átlátszó ingre, de a pimasz kokot minden áldott nap megcsalt egy hülyével, kit átölelt, s a kapuajba vitt, és máskülönben is gyűlölt, s csak éjjel békültünk össze néha egy kicsit. Mindent, amit magamról s a világról tudtam, néki, csak néki mondtam el. Felszedtem volna lábnyomát a sárból, s a holdat néki loptam volna el. És egy éjjel eszembe jutott, megkérdem, miért nem szeret, és miért nem szeretett. És akkor felült a pamlagom fehéren, s így szólt, unom víjon az eszedet. És akkor mentem le az éjszakába, és egyszer lépve minden járdakőre, alvó koldusok, s roncedők közt kába fejjel előre, mindig csak előre, a rétekig, s ott néztem vizes arccal a téli felhők alján, hogy terül el, mint megromlott lila hús, a hajnal, olmosan, szürkén, reménytelenül. Mint tudjátok, ekkor volt, hogy leszúrtam boros fejjel a rendőrfőnököt. Miért kötél járt volna, de az udvar s a parlament kegyelme száműzött. És ott bolyongtam, hol az erdők vadja között az éjben csak a glóriás szentszűz kísért, és ő, mindnyájunk apja, aki a fák alatt is óriás. Köszönöm néki, hogy dús álommágot hintett, ha fáradt voltam el nekem. És köszönöm a bágyat holdvilágot, mely ott kísért a téli kerteken, amíg magányosan és számkivetve a Szentavéli kisfaluba értem, hol egy gyönyörű parasztlány nevetve rég várt a réten, a tavaszi szélben. Fehér csípője ringott, mint a bölcső, fáradt testemnek drága ararát. És mikor megtudta, hogy Villon a költő csókolja haja puha aranyát, mint széttépet langyos barack, úgy ömlött szájamba szája, s teste lángra gyúlt, s az éjben melbimbója úgy varaslott, akár a málna, mely márványra hull. Mint harapófogó ölelt a karja, asszony még így sohasem szeretett. Fázó testemet testével takarta, tenyerén vitt, szájából etetett, s éppen ezért volt, hogy egy éjjel lopva elszöktem, mint a tolvaj nesztelen. Szegény gyermek, hogy is sejthette volna, hogy sok lesz nékem ennyi szerelem. Midőn lehult az őszi lomb, ölében már nem rejthette őt, a gyermeket. És akkor nem kellett senkinél cselédnek, és a réteken bolygott, kikergetett testével, és úgy gondolt reám, lágyan, s harag nélkül, és mikor tél lett, szegény fiunkat egy fekete éjszakában, ott szülte meg az udvarunk jegén. De akkor én már régen messze jártam, és megláttam az Alpok parmait. Láttam gyöngyöt zsákszámra Génuát,

akik ezüst tentával írtak szonettet bíbor pergamentre. És így, megöregedve végigjártam Germániának minden vén, sötét, gót templomát, és aztán megcsodáltam Ypern csipkeit és London ködét, míg végül a Kréta partokról néztem, hogy repül Kalénak a sirály. S a hírt matrózok hozták arra nékem, mikor kegyelmet adott a király. És ezért dicsérje néktek most a rímem, hetedik Károly francia királyt. Ragyogjon trónján a liliomos címer, s övezzen homlokán az úr Gloárt. A sors kútjában 100 rózsát fakasszon, és még hírből se ismerje a bút. És szüljön néki a királyi asszony 20 gyermeket, és persze mind fiút. Így értem haza egy nap hajnaltájban. A szajna csendes volt és hófehér, s legott a hírhet házhoz vitt a lábam, hová oly sokszor vitt a szenvedély. És mint szerelmes kamasz loppa néztem be a nyitott ablakon, hol tátott szájjal, zsíros, piszkos pofával vénen aludtak Margó meg a többi lányok. Tovább mentem, s kiköptem a járdára. A kút vizében néztem arcomat, hajamat, melyet az idő sárgára mázolt, s a furcsa, hosszú karcokat homlokomon, és aztán felnevettem, s nem néztem már a víztükröt tovább, sem a nőket, és még azt sem kerestem, hol vannak már a régi cimborák. Az egyik szolga lett, lovász vagy véres, vagy az utcán túrja a szemetet. A másik zöld esernyővel kezében sétáltat vasárnap 8 gyereket. A harmadik nagy úr és 7 lovon jár, s fülébe 3 prímás hegedül. De én nem lettem szolga, úr, se polgár, s így maradtam magamnak egyedül. Lelkemet tehát az úrnak ajánlom, vett tolladat és írt Fremen papom, a többit a sárnak, és azt kívánom, ha elköltöznék innen egy napon, hogy minden cókmókomat pénzét éve temessetek el, s azt, mi megmaradt, dobjátok az első koldus kezébe, ki elétek akad. De addig, kérlek, hagyjatok magamnak, hogy néhány órát hadd ülhessek én, amíg az ősz ködött szitál hajamra még itt, parányi kertem közepén. A rózsa már lehull, a szegfű sárgul, s a bokrokon fütyülnek a rigók. S a tölgy alatt egy vén Priapus bámul, kit Rómából hoztak a légiók. S ha megrepett és megkopott is, mégse tört össze másfél ezer év alatt. Csend van köröttem, s a sápadó égre vörös felhőket gyújt az alkonya. Négy oldalt borzalmas házfalak barnán merednek a haldokló kert felett. Lassan sötét lesz, Priapuszra tarkán csavarodnak az ázott levelek. Utóirat, mely temetésemet illeti. Ha visszatérek majd a barna földbe, amelyből gyomnak nőttem egykoron, azt kérem, hogy a Szent Avéli völgyben pihenjen egykor elfeledt porom. E temető már régen drága nékem, oly csendes, mint egy álmos zöld öböl, s két összehajló sejmes domb tövében puhábban vár rám, mint az anyaöl. És olcsó könnyeket senki se ríjon, ha majd a sírba tesznek egy napon, szegény fiam Pierre Armand de Villon is ott pihen, ki bénán és vakon jött a világra, de az úr kitárta feléje lágy kezét harmadnapon, s el nem jár.

játszott játékait ott játsza valahol a cukorszín csillagon. De mégis azt kérném, hogy ne tegyétek Armand fiam mellé testtemporát. Ott szeretnék pihenni, hol a rétek benőnek már a forhat lécen át a sírdombokra, a temető szélén. És ott nézném, mint fáradt vén szerető, amint az évekkel lassan és békén a búzaföldbe vész a temető. Meg aztán a kocsma sincs onnan messze, hol jó bornál egy kis kvartett zenél gonosz nótákat minden nyári este, s daluk botrányos szövegét a szél, a zöld sírokig hozzá magával. Ne szóljatok meg, ki tudja, halott szívem egy csendes május éjszakában talán meghallja még a dallamot. Ültessetek fejem fölé egy árva kis szilvafát, mellemre pázsitot. De a kék ékszerrel miért? Ne drága márványtömböt vagy gőgös gránitot. Rendjeleket, díszsírhelyt sose kértem. S bár hóhérkészben lengett életem, az úgynevezett úri tisztességhez mégis túl tiszta volt az én nevem. Ne törődjetek halotti torommal, jó lesz nektek, ha van dohos kenyér. S ha nem nagy munka, írjátok korommal vagy kátránnyal egy szürke vagy fehér középhagykőre, amilyen a réten a lábatok alatt ezer akad. Hogy úgy ki és mi volt az életében, ki itt enyészik lenn a föld alatt. Menjetek hátat fordítva a sírnak oda, hol szebben szaglik a virág. S talán, ha majdan 2000-et írnak Krisztus után, még tudja a világ, hogy csókolt egykor víjon a csavargó, s mély serlegekből hogy itta a bút, s hogy indult végül álmos és kanyargó vizekre, honnan nincsen vissza.

Ahogy a napsugár a végső lengőszerűen megtesdít téged, katonát, a vérpad lépcsein, mielőtt végem eljöjj, úgy pendítem meg lantomat. Szabott sétakörén, mielőtt még az óra hatvanat lépne, mielőtt lába a csillogó zománclap vándorlója dobbantan egy csendülőt, örök államra húlt talán már ma a pillanat. Mielőtt a sorok alá a vers következő sorpárját ideírnám, e vad falak közt a halál hírnöke, az árnyak fekete toborzója élén szörny pribékeinek, bedörgitán nevem a sötét folyosókba, hol én is fölsle léddelek, élezve nyilaim, míg bűntorolni szállnak a jobb bebús fegyvereként. Bezárja hirtelen egy végső rímre számat, kezemre dobja kötelét, elhurcol, szomorú társakat csapatokban lökve mellém az út során, kike hívás előtt mind jól tudták, ki voltam, de nem tudják majd azután. Koporsója előtt, börtönében a férfikit erőszak nyűgöz, galád, így veti fel fejét, s mi büszkeségét védi, emeli fel kemény szavát. Ha már megíratott, hogy soha a kezemben kard nem csillogtatja diszét, fegyvert mást fürdetek tintában és keservben éretted, ó emberiség! Igazság s jog, ha két karomra, szóló számra, ha rejtett eszméimre ti nem feddőn néztetek, nem setét ráncot rántva, ha a ma szörnyűségei, ha pimasz röhely, vagy, és ez a legszörnyebb, a tömjén, mint a gazemel, szívetekben sebet szakít, ó, mentsetek meg! Tartsátok meg e kart, amely villámtokat veti e szerelmest, ki bosszút esküdt. Éljek csak addig én, míg nem tapodhatok a törvény gonosz és rút hóhérai gyöktetemén. E raj sírkukacon, mely a vérbes bilincsbe hult francia hazám nyüzsök. Ó, tollam, dű s harag, életem üdves kincse, rajtad át kapok levegőt. Mint a tüzes szurokkal megrázzák, magasra gyújtja a fákja parazsát, úgy égek élve még. A remény zuhatagja tör rám, vadharagom rád.

Alfred de Musset, Velence. Velencén rőt az este, nem ing a bárka teste, nyugszik halász a mind, lámpás se mind. De ülve esti parton, bronzoroszlán zordons nehéz talpat emel az égre fel. Körül a habban ázva hajók s deregjék száza, mint halk kócsak sereg útszenderek. S fölöttük, míg az estben száll vízipára resten, és könnyű szél kereng, zászlócska leng. A hold az égpiarcán elbúvik, s szende arcán csillagos fellegek fátyla lebek. A Szent Kereszt apátnő, ha ölti fátyolát ő, így hull rá ányvető sűrűredő. S a vén palotaormok, s a sok búzsívű csarnok, s lovag lépcsőn a sok hószínű fok, s hidak az úterekkel, s a morcobrú terekkel, s a rév, mely rengni kél, ha száll a szél. Mind hallgat, néma város. Csak egy-két alabárdos jár, hol bástyázva áll az arzenál. Ó, most még hol derengít, hány drága lány merengít, hány gyöngyvirág remek, várles remek. Ragyogni báli éjjel, hány öltözik kevén, s éjszín álarcot ölt tükr előtt. Fekszik parfümös ágyban, a szép vanína vágyban, s aléltan még ölel, így alszik. Narcissa a bolondos, víg gondolán kalandos mámor közt hajnalig dalul iszik. S ugye Itáliába kisé mindenki kába, s gyönyörre adja itt bús napjait. Ne bánjuk hát, ha kong a vén dózse kastély lomha avit órája zord, bús óra sort. Számláljuk édes inkább makrancos szép rubinszát csókját, melyet vagy áld, vagy megbocsát. S számláljuk sok-sok könnyed bájat, s az enyhe könnyed, melyet fakaszt az éj.

0: hangaszálak, és várlak téged. Tudhatod.
1: Egy szép vörös eszőkéhez. Én ember vagyok, megfontolt és okos. Már ismerem az élet egy halált, mindazt, mit ismerhet ki élt. Kit fájdalom gyötört, s emelt öröm, szerelmi szenvedély. Ki elhitte már eszmét néha-néha, sok nyelvet ismert, és mindenfelé sok tájon át utazgatott. Járt háborúban, s látta a gyalogság és tüzérség harcait, fejsebet kapott, meglékelték, míg kloroformtól részegen aludt, s a szörnyű küzdelemben elvesztette legjobb társait. Mindazt tudom az újról s régiről, amit ezekről így egy ember egymagában tudhat. És anélkül, hogy feldúlna ma ez a közöttünk s értünk zajló harc, barátaim, elítélem a hagyomány s a leleménye hosszú vadvitáját, a kaland s a rend pörpatvarát. Ti, akiknek a szája Isten szájához hasonló, e száj maga a rend. Legyetek elnézők, ha minket összemértek azokkal, akik ápolják és folytatják a rendet. Mi a kalandot kergetjük mindenfelé. Nem ellenetek harcolunk mi, csak az óriás és furcsa birtokokra vágyunk, ahol a virágzó rejtelem hajlunk felénk. Új tüzek lobognak ott, s eleddig nem látott színek. Ezernyi súlytalan lebegő látomás, s ezekből kell valóságot teremteni. Fel akarjuk kutatni a jóság tájait, hatalmas ország, és minden hallgatott. Ími az idő is, amit kergetni, s visszacsalni éppen úgy lehet. Irgalmazzatok nekünk. Mi folyton a jövő és a végtelen határain harcolunk az emberek helyett. Irgalom tévedéseinkért, a bűneinkért irgalom. Ímé megjő a nyár, perzselő vad három hónap, s mint a tavasz, halott immár az ifjúságom. Az izzó értelem évadja ez ó lángoló nap, s én vágyom. Lesem a formát, édes és előkelő, az értelem csábítgat véle, hogy kövessem. Mint mágnes a vasat magához vonma engem, jön és a haja lebben. Csodás vörös eszőke nő, haja arany, mi lenne más? Szép, hosszantartó villanás, vagy láng, mely lobot vett kevélyen a rózsán, hogyha ervad éppen. Nevessetek hát rajtam, emberek, mindenhol mind nevessetek, de főképpen ti itt, mert annyi mindent nem merek elmondani ma néktek. S nem hallgatnátok meg, ha tán elmondanám ma néktek. Ó, irgalmazzatok!

Pierre Verdi, köröttem a világ. Nem sokára a tiszta éjnyomába új nap emelkedett fel. Reggel egy aktérdelt nyújtott kezekkel, megtelt az út futó állatsereggel. Leültem, álmodtam. Egy ablak tárul a fejemre, nincs senki benne. Egy ember lépdel a palánk mögött. A mezőn énekel egy magányos madár. Valaki retteg, dáridó hangja száll, s amott két kis gyerek között az öröm. Teszem közt én velem, a könnyeket zápor mossa el. Az ösvény keskeny, rajta nem járhat a láb. Visszavezet váratlan gát mered, hátrább, odább, valami ráesett. Egy árny, mely nála testesebb, a földet körbejárja. Én csak ülök, és nézni sem merek tovább.

zizzenve röppenő kis álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom, óvó tekinteted érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér. Felötlik, s eldobom. És holnap az egészet újra kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, s én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, és csöpje hull a méznek, s mint színarany golyó ragyog a terítőn, s magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert véled él. S talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje meg-megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra. Álmos szemed búcsúzva még felé, mint hajat kibomlik, szétterül, lobogva, s elalszom. Pillád hosszú árnya lebben, kezed párnámra hull, elalvó nyírfa át, de benned alszom én is, nem vagy más világ, s idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony, bölcs vonal hűs tenyeredbe. Juhász Gyula, szerelem? Én nem tudom mi ez, de jó nagyon. Elrévedezni némely szavadon, mint alkonyég felhőjén, mely ragyog, és rajta túl derengő csillag. Én nem tudom mi ez, de édes ez. Egy pillantásod, hogyha megkeres, mint napsugár, ha villan a tetőn. Holott borongón már az este jön. Én nem tudom mi ez, de érezem, hogy megszépült megint az életem. Szavaid sejme szíven simogat, mint márciusi szél a sírokat. Én nem tudom mi ez, de jó nagyon. Fájása édes, hadd fájjon, hagyom. Ha balgaság, ha tévedés legyen, ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem. Szabó Lőrinc, semmiért egészen. Vagy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alkú, nékem más kell már. Semmiért, egészen. Két önzés, titkos párbaja, minden egyéb. Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg s fáradt vagyok. Kívánlak, így is meg lehet, de a hitem rég elhagyott. Hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét. És hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert mi kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy, olyan halott és akarattalan. Addig nem vagy a többieknél se jobb, se több. Addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvények kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsást. Babics Mihály, énekek éneke, Salamon király könyvéből. Szép vagy, ó szerelmesem, szép. Lábadat sarú díszíti, ritka, drága gyöngyű. Tomporodnak kerülete, mint a mesterek kezéből kikerült kösöntyű.
lábadszára, mint aranyszín fundamentumon szökellő karcsú oszlop, márvány. A te két emlőd nyugalma, mint a Lilium mezőkön legelő két bárány. Köldököd, mint illatozó olajok nyomától síkos, szép kerekdett csésze. Hasad, mint a zafírokkal rakott elefánt tetemnek drága tündöklése. Hasad, mint a Liliummal körös körül megkerített dús gabonasztak. Karod ámraszín pereccel, két kezed nehéz gyűrűkkel aranyozott gazdag. Bal kezed a fején, jobb kezeddel megölelgetsz, megcirógatsz. Édes nyakad, mint a karcsú torony kimagaslik hasonlóan Libanon hegyéhez. Nyakad, mint a Dávid tornya. Mész csepeg nyelvet hegyéről, ínyed, édességes. Fogaid, mint most füröztött tiszta hófehér juhocskák. Ajakad, töménes. Halántékod, mint a sűrű sejem lomb közül kitetsző darab pobagránát. Szemed, mint a kék halastó, arcod ékességeinek kimondhatja számát. Tégy engem, mint egy pecsétet a te kebeledre, mint egy bélyeget karodra. Mert kemény a szerelem, mint a koporsó, és erős, mint nagy vizeknek sodra. No, szerelmem, gyere, menjünk a mezőre, illatoznak tűn a mandragórák. Már a szőlő is virágzik, s kifakadtak ajtónk előtt a gyümölcshúzó fák. Szabó Lőrinc, tenger. Egymás alatt, és egymás felett, s egymásban nyílva mesztelen omlásban. Mintha testtelen hangok érkeznek süppeteg, s oly földön túli szerelem lelkével lüktetik tele a levegőt, hogy a zene megszületik a semmiben. Egymás alatt, s egymás felett, s egymásban nyílva mindig új vágyban, mely lankadtan borul új s új szomjakkal telített ölelkezéseikbe, hol ezer mozdulat egyedül s kielégíthetetlenül szétválik. S újra egybefoly, egymás alatt, s egymás felett, nyitódva és csukódva szent törvény szerint, mert messze bent, bent is kitárják testüket, úgy ringva, úszva kívül és belül, hogy minden tétova mozdulatuk csók, és csupa egymáson átbújt ölelés, hullám alatt. Hullám felett, örök sóváron, s mesztelen, hullámok úsznak, testtelen gondolatok, szerelmesek, forró, buján, reménytelen hullámok, végtelen sora, boldogtalan hullámok, a szerelmes tenger.

Szilágyi Domokos, ünnepek. Legszebben a szerelmesek ünnepelnek. Mesztelen. Tüzes súlytalanságba öltözöttem, mint az űr meghódítói. Legszebben a szerelmesek ünnepelnek. Mesztelenül. Szerelmesek szép, mesztelen, súlytalan ünnepeit. Ezt az értelmes csodát. Szerelmesek, szép, mesztelen, súlytalan ünnepeit kívánom neked is, világ! Nagy László, kiviszi át a szerelmet. Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt. Lángot ki lehel deres ágra, ki feszül föl a szivárványra. Lágy hantú mezővé a sziklacsípőket kiöleli sírva. Kibecész falban megerett hajakat, verőereket. S dult hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a kesejűt, s kiviszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra. Kosztolányi Dezső, akarsz-e játszani? A játszótársam mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni? Gyerek szívvel fontosnak látszani? Nagy komolyan az asztal főre ülni? Borból vízből mértékkel tölteni? Gyöngyöt dobálni, semminek örülni? Sóhajtva rossz ruhákat ölteni? Akarsz-e játszani mindent, mint élet, havas telet és hosszú-hosszú őszt? Lehet-e némán teát inni véled, rubin teát és sárga pára gőzt? Akarsz-e teljes, tiszta szívvel élni, hallgatni hosszan, néha-néha félni, hogy a körúton járkál a november, ez utcaseprő szegény, beteg ember, ki fütyűrész az ablakunk alatt? Akarsz játszani kígyót, madarat, hosszú utazást, vonatot, hajót, karácsonyt, álmot, mindenféle jót? Akarsz játszani boldog szeretőt, színlelni sírást, cifra temetőt? Akarsz élni, élni mindörökkön, játékban élni, mely valóra vált? Virágok közt feküdni lenn a földön, s akarsz játszani halált?

7. ekloga. Látod, esteledik. S a szöges dróttal beszegett vattölgykerítés, barak, oly lebegő, felszívja az este. Rapságunk keretét elereszti a lassú tekintet, és csak az ész azt tudja a drót feszülését. Látod-e, drága, képzelet itt, az is így szabadul csak. Megtöretett testünket az álom a szép szabadító oldja fel, és a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok Szerbia vak tetejéről, búvó otthoni tájra. Búvó otthoni táj. Ó, megvan-e még az az otthon? Bomba sem érte talán, s van, mint amikor bevonultunk. És aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatére, mondd, van-e ott haza még, ahol értik-e hexametert is? Ékezetek nélkül, csak sor-sor alá tapogatva, úgy írom itt a homályban a verset, mint ahogy élek. Vaksin, ernyóként araszolgatván a papíron. Zseblámpát, könyvet, mindent elvettek a láger őrei, s posta se jön, köt száll le csupán barakunkra. Rémhírek és férgek közt él itt francia, lengyel, hangos olasz, szakadár szerb, mél a zsidó a hegyekben, szétdarabolt lázas test, s mégis egy életet él itt. Jó hírt vár, szép asszonyi szót, szabad emberi sorsot. S várja véget, a sűrű homályba bukót, a csodák. Fekszem a deszkán, férgek közt fogoly állott. A bolhákostroma meg-megújul, de a légysereg elnyugodott már. Este van, egy nappal rövidebb, lásd újra a fogság. És egy nappal az élet is. Alszik a tábor. A tájra rásüt a hold, s fényében a drótok újra feszülnek. Látni az ablakon át, hogy a fegyveres őrszemek árnyal lépdel a falra vetődve az éjszaka hangjai közben. Alszik a tábor. Látod-e, drága? Suhognak az álmok. Horkan a felriadó. Megfordul a szűkén, és már újra elalszik. S fénylik az arca. Csak én ülök ébren, félig szít cigarettát érzek a számban a csókod íze helyett, és nem jön az álom, az enyhet adó. Mert nem tudok én meghalni se, élni se nélküled.

Kaminski János. Francia fogoly. Csak azt feledném, azt a franciát, két hajnal fele a szállásunk előtt a hátsó udvar sűrűjében láttam lopódzani, hogy szinte földben nőtt. Körülkutatva éppen visszanézett, s hogy végre biztos rejteket talált, övé lehet a zsákmányom egésze. Akármi lesz is, nem mozdul odább. S már ette is, már falta is a répát. Itt úgy lophatott rongyai alatt, nyers marharépát evett, de a torkán még alig ért le, jött is a falat. És undorral és gyönyörrel a nyelvén az édes étel úgy találkozott, mint telehetetlen testi mámorukban a boldogok és boldogtalanok. Csak azt a testet, reszkető lapockát, a csupa bőr és csupa csont kezet, a tenyerét, mely úgy tapadt a szájra és úgy adott, hogy maga is evett. Az egymás ellen keserülő szervek reménytelen és dühött szégyenét, amint a végső összetartozást is önmaguktól kell, hogy elvegyék. Az állatian mapogó örömről, a suta lábát, ahogy lemaradt, és semmisülten kuporgott a testnek vagy gyönyöre és gyötrelme alatt. A pillantását, azt feledném egyszer, ha fuldokolva is, de falt tovább, és egyre még, és mindegy már akármit, csak enni bármit, ezt-azt, önmagát. Minek folytassam? Őrök jöttek érte, a szomszéd fogoly táborból szökött. Én bolyongok, mint akkor is a kertben, az itthoni kert árnyai között. A jegyzetemben nézek és idézem, csak azt feledném, azt a franciát. S a fülemből, a szememből, a számból, a heves emlék forrón rám kiált. Éhes vagyok! És egyszeriben érzem a halhatatlan éhséget, amit a nyomorult már réges-rég nem érez, se földi táplálék nem csillapít. Belőlem él, és egyre éhesebben, és egyre kevesebb vagyok neki. Ki ellett volna bármi eleségem, most már.

0: Hallottátok már a székely menyecske históriáját? Nem? No, akkor figyeljetek! Hol volt, hol nem volt, heted hét országon túl, az óperencián innen, volt egyszer egy gazda ember, s annak egy ügyibe való szép felesége. Hanem hiába volt szép az az asszony, hiába volt dologra termett, mégsem éltek jól. Kötekedtek, veszekedtek egymással, és nem múlt el nap, hogy patvarkodásukra összenecsődült volna a fél falu. A minap is azt mondja az asszony az urának.
1: Édes uram, nézze csak, milyen nagy szénabogja van abban a csűrös kertben.
2: Nem széna az, feleség, hanem szalma.
1: De bizony széna, csak megfogta a nap.
2: Szalma, ha mondom.
1: Mit ellenkezik velem örökké? Azt hiszi, vak vagyok.
2: Nem mondtam, csak azt mondtam, szalma.
1: Székely asszony létemre még azt se tudnám, hogy mi az a széna.
2: Tudhatod, tudod is, de ez itten szalma.
1: Ez itten széna. Azért mondja szalmának, hogy engem faluszerte szégyenbe keverjen. Pedig olyan igaz, hogy széna az, mint ahogy ez a korsó cseréből van, és ha a föltözütem, összetörik.
2: Szalma?
1: Széna! Annyira széna ez, mint ahogy ez a pohár üvegből van, és ha a föltözütem, összetörik.
2: Üvegből? Hát vigyázz rá! Szalma!
1: Széna!
2: Szalma!
1: Széna!
2: Szalma!
1: Széna!
2: Szalma!
1: Széna!
2: Elég legyen, asszony! Szalma!
1: Még hogy elég legyen! Mondja már, hogy széna! Másként összetörök itt mindent!
2: De, azt próbáld meg, előbb töröm le a derek!
1: Na mondja már, hogy széna!
2: Szalma!
1: Széna!
2: De a betyár mindenedet! Halazott!
1: Jaj, gyilkos! Aramia! Miért is mentem ilyen fenevadhoz? Bár inkább az ördög felesége lettem volna.
3: Itt vagyok. Hívtál?
4: Szökj fel a nyakamba, zserünk.
2: Jó. Hé, ördög, hová viszed a feleségem?
4: Hová vinném? Haza a pokolba. Nem a te feleséged már ez a menyecske, hanem az enyém. Mit nevetsz, asszony?
1: Azt, hogy a feleségednek mondottál.
4: Nem nevetség az. Szintiszta igazság.
1: Arra előbb a papnak kellene rámondani az áment.
4: Jaj, hát ördög létemre nem mehetek paphoz. Mit beszélsz?
1: De bizony, oda viszel.
4: Nem.
1: Balra, hé, nem. Arra a templom.
4: Nem, azért megyek jobbra.
1: Balra.
4: Jaj. Te, ne szorítsd a nyakam, ne szorítsd a nyakam, megfullok.
1: Ne kutyálkodj, mint a rossz ló, akkor nem szorítom. Balra!
2: Elég, inkább szállj le a nyakamból is, eredj magad.
1: Dehogy szállok, a füledet hasítom le, a szemedet kaparom ki, a szót nem fogadsz. Hey,
2: Jaj, ne bánts!
1: Balra, te, tarts a templom felé, szagold a tömjén füstöt, megtanulod, hogy a székely menyecskével nem lehet ellenkezni.
2: Kegyelem, szállj le a nyakamból.
1: Oda viszel?
2: Nem, azt az egyet ne kívánt.
1: Hát akkor te se kívánt, hogy leszálljak a nyakadból. Balra, hé, cse!
0: Azzal megsarkantyúzta az ördögöt. Szaladt is szegény pára, mint aki eszét vesztette. Egyszer csak a keresztútnál vörös csákos huszár bukkan eléjük. Szemét mereszti, fejét csóválja, felkiált.
5: Te hő! Állj meg, ördög! Hová viszed ezt a menyecskét?
1: A pokolba akar vinni a gyalázatos, de addig nem megyek, amíg a pap elé nem álltunk.
4: Ezt kíván, ne gyártatlan ördög!
5: Ajjajjajjajjajjajj, bajos dolog, bajos, bizony ne kíván tőle!
1: A lovadnak parancsolgass, te huszár!
5: No.
1: Ne nekem!
4: Vitéz uram, szabadíts meg a menyecskétől, gazdaggá teszlek meg ígére.
5: Igaz lelkedre mondom?
4: A fekete lelked.
1: Elhallgass, te szúrtos! Itt én vagyok az úr! Ja. Nem szállok le a nyakadból senki szavára!
5: Hinnye a kutyateremtés! Ja. Nem senki vagyok én, hanem huszár! Ha le nem szállsz ebben a minutumában, ketté hasítalak, hogy ítéletnapra se szednek össze!
1: Ketté?
5: Bizony!
1: Így van más. Emberségesen kell beszélni az ember lányával.
2: Csak hogy
1: na, Isten megáldja kenteket!
2: Csak hogy elmehetem.
4: Ne félj, nem maradok a lósor. Doktorrá teszlek.
2: Nem értek én ahhoz.
4: Nem is kell. Keríts egy fekete köpönyeget, és doboltasd ki, hogy olyan csoda doktor vagy, aki még a félholtat is meggyógyítja. Ha behívnak, meglátod, amit senki más nem lát, hogy ott állok az ágy lábáján. Oda szólsz halkan. Indulj, koma. Én elillanok, a beteg meggyógyul, és neked annyi aranyat adnak, hogy számolni se győzöd. Na?
2: Nem csapsz?
4: Nem. a napján a beteg fejénél állok, és nem a lábánál, akkor mondjad, hogy ezen már te sem tudsz segíteni. Csináltassanak neki kopolsat. Érted?
2: Jó van, ha így, hát így.
6: A többit majd meglátjuk.
0: Kidobaltotta a huszár, hogy ilyen meg ilyen csoda doktor, s alig győzte orvosolni a sok beteget. Éppen csak tessék-lássék vizsgálta őket, elzavarta az ördögöt, s attól a beteg tüstént jobban lett. Neki pedig kalappal mérték a pénzt, kincset, drágaságot. Egyszer aztán halálos betegségbe esett a király lánya. Hivatják ám a huszárt, de ő megkötötte magát, csak akkor gyógyítja meg a lányt, ha hozzáadják feleségül. Mit volt tenni, mit nem, megígérték. Bemegy a huszár a betegszobába. Hát az ördög, nem az ágy lába máskor szokta, hanem a lány fejénél. Hanem azért nem ijedt meg a vitéz. Oda szólt szép halkan.
6: Most igen, de szaporán lépj a lábához, aztán meg eredj a magad.
4: De mit szerződjük? Majdnek a fejéhez állok, annak már rendelhetik a koborsot.
6: Ezt a lányt nekem ígérték feleségül, ha meggyógyítom. És én meggyógyítom, érted?
4: Ezt tudja, meg nem gyógyítom. Retettelek, gazdagát tettelek, ennyi elég legyen. Szedd a sátorfát!
6: Nem hinném, hogy én megyek el. Indulj, koma, indulj, amíg szépen beszélek.
4: Nem megyek.
6: Nem, kutya figy, komatta! Itt az ékely menecske az ajtó mögött. Mindjárt a nyakadba ültetem.
4: Csak az, hogy legyen tűnő ez a lány, s belálljon ország. Csak azt mutasd meg, merre meneküljek.
0: Kapta a lábát, futásnak eredt, s úgy eliszkolt onnan, hogy a nyúl se fut gyorsabban, ha a kopók kergetik. Talán még most is szalad.

0: napot! Fura kalapja van uraságodnak.
1: Arra való, hogy megemeljem, s hogy viszonozzam vele az ünneplést. De sajnos soha nem jár erre senki.
0: Úgy?
1: Látom, nem érted. Csapd össze a tenyeredet. Ez az!
0: Itt már mulatságosabb, mint az imént a királynál. Milyen szépen emelgeti a kalapját. Csak emelgetni tudod a kalapodat? Mit kell csinálni ahhoz, hogy a kalap leessék?
1: Valóban csodálsz engem.
0: Mit jelent az, hogy csodálni?
1: Csodálni annyit jelent, mint elismerni az illetőről, hogy szélese bolygón ő a legszebb, a legjobban öltözött, a leggazdagabb és a legokosabb.
0: De hiszen te egyedül vagy a bolygódon.
1: Azért mégiscsak tedd meg, azért csak csodálj.
0: Jó, csodállak. Csak azt nem értem, mire jó az neked. Elég belőle. Álljunk odébb. Minden jót! Szó, ami szó, a fölnőttek nagyon furcsák. Azt nézd meg ott! Ott azon a kis bolygón. Az mit csinál?
2: Iszik akár egy kefeködő.
0: Hát te, mit csinálsz itt?
3: Iszom.
0: Miért iszol?
3: Hogy felejtsek.
0: Mit?
3: Azt, hogy szégyellem magam.
0: Miért szégyelled magad?
3: Mert iszom.
2: A negyedik bolygó az üzletemberé volt.
0: Jó napot! Uraságodnak kialudt a cigarettája.
4: 3 meg 2 az 5, 5 meg 7 az 12, 12 meg 3 az 15. Jó napot! 15 meg 7 az 22, 22 meg 6 az 28. Nem érek rá rágyújtani. 26 meg 5 az 31. Hopp! Tehát összesen 501.622.731.
0: 500 millió micsoda?
4: Mi az? Még mindig itt vagy? 500 millió izé, már nem is tudom, annyi dolgom van. Én komoly ember vagyok, én nem fecsérlem léhaságokra az időmet. 2 meg 5 az 7.
0: 500 millió micsoda?
4: 54 éve lakom ezen a bolygón, de eddig még csak 3-szor zavartak. Először 22 éve cserebogár. Isten tudja, honnét pottyant ide. Iszonyatos zaj csapott, úgyhogy 4 hibát is ejtettem a számadásomban. Másodszor 11 esztendel köszvényrohamot kaptam. Keveset mozgok, nincs időm lófrálni. Én komoly ember vagyok. Harmadszor pedig most. Szóval azt mondtam, 501 millió.
0: Micsoda?
4: Jaj, hát 500 millió olyan kis apróság, amit az égen látni olyan.
0: Légy?
4: Ugyan te, hogy olyan kis csillagok.
0: Aha, csillagok.
4: Azaz, csillagok.
0: És mit csinálsz ezzel az 500 millió csillaggal?
4: 501.622.731. Komoly ember vagyok. Szeretem a pontosságot.
0: Mit csinálsz ezekkel a csillagokkal?
4: Hogy mit csinálok velük?
0: Igen.
4: Birtoklom őket.
0: Birtoklod a csillagokat?
4: Igen.
0: Találkoztam egy királlyal, aki...
4: A királyok nem birtokolnak, a királyok uralkodnak valamit. Ez más.
0: És mire jó neked, hogy birtoklod a csillagokat?
4: Arra, hogy gazdag legyek.
0: És mire jó a gazdagságod?
4: Más csillagokat is megvenni, ha történetesen talál valaki.
0: Hallottad? Ez ugyanúgy okoskodik, mint a részeg ember. Hogyan lehet birtokolni a csillagokat?
4: Kinek a tulajdonai?
0: Hát nem tudom, senkinek.
4: Akkor az enyém, mert nekem jutott eszembe először a birtoklások.
0: És ennyi elég is?
4: Természetesen. A gyémántot lelsz, amelyik senkié, akkor a tiéd. A szigetre bukkalsz, amelyik senkié, akkor a tiéd. Ha kitalálsz valamit, ami még senki másnak nem jutott eszébe, szabadalmaztatod és a tiéd. Én pedig a csillagokat birtoklom, mert előttem soha senki nem gondolt rá, hogy birtokolja őket.
0: Hát ez igaz. És mit csinálsz velük?
4: Kezelem őket. Megszámolom, aztán újra számolom. Nehéz dolog, de én komoly üzletember vagyok.
0: De ha nekem van egy sejemsálom, a nyakam köré tekerem és magammal vihetem. Vagy ha van egy virágom. Leszedhetem, és szintén magammal vihetem. De te nem szedheted le a csillagaidat.
4: Azt nem, de bankba tehetem őket.
0: Az meg mit jelent?
4: Azt jelenti, hogy fölírom egy darabka papírosra a csillagaim számát. Aztán ezt a papírdarabkát bezárom egy fiókba.
0: Ennyi az egész.
4: Mi kell több?
0: Érdekes, amit mond. Sőt, költői. Csak éppen nem valami komoly dolog. Nekem van egy virágom. Azt naponta megöntözöm. 3 vulkánom, azokat hetente kipucolom. Mert azt is kipucolom, amelyik kialudt. Sosem lehet tudni. A vulkánjaimnak és a virágomnak is hasznukra válik, hogy birtoklom őket. Ez az ember azonban nincs hasznára a csillagainak. Ezek a felnőttek fölöttébb furcsák.

0: még sohasem történt meg, hogy a tükör tűltükörré változott.
1: Nyá.
0: Miért tétovázol? Hiszen ez volt a vágyad, megnézni, mi van a tükör túlsó oldalán.
2: Kezdődnek a csodák.
0: Most ne álmodozz, induljunk. A tül puha és átlátszó. Könnyen átjuthatunk.
2: Igen, átjutottunk.
1: Igen, átjutottunk. Utánam, fussunk.
2: Hé, ne olyan sebesen. Nem tudhatjuk, milyen veszélyek leskelődhetnek ránk.
1: Nyáu.
0: Egészen más minden, mint a mi kertünkben.
3: Ez bizonyára a sakkország. Az asztal pedig egy hatalmas sakktábla. Oda néz. Ott állnak.
0: Kicsodák? Senkit se látok.
3: A fekete sakkirály és a fekete sakkirálynő. Élnek. Mozognak. Fel akarnak mászni az asztalra.
4: Gyermekhangokat hallok.
5: Képzelődsz. Fel kell jutnunk az asztalra.
3: Fel akarnak mászni, de folyton visszaesnek. Feltegyem őket?
0: Miért ne? Odavalók.
5: Mintha a szél röpített volna fel bennünket. Olyan hamar feljutottunk. Gyönyörű vers jutott az eszembe. Feljegyzem.
3: Nem tudom elolvasni. Vajon mit írhat?
0: Mert fordítva látod, tükörírás.
3: Oh, akkor fejreállok. Milyen szerencse, hogy ilyen jól tudok fejreállni. Igazad volt. Már el tudom olvasni. Ferde, furda, minden mop, erde, kerge, himli, hopp.
0: Nyáu. Kár volt a fáradtságért. Ennek a versnek semmi értelme.
3: Talán sok vers. A nővérem ugyan azt állítja, hogy a sakk a leglogikusabb játék. De ez a vers teljesen értelmetlen.
0: Nyáu, menjünk tovább. Kár itt töltenünk az időt.
3: Igaz. Mindennel meg kell ismerkednünk, ha már ilyen szerencsésen átjutottunk a tükrön.
6: Nézd csak, Rózsa! Micsoda furcsa virág nőtt ki hirtelen a földből.

0: Amint jöttek, úgy el is mentek. Talán nem is Humpty Dumptyt keresték. De itt jön a sakk király.
1: Kislány, nem láttad a lovasainkat?
0: Láttam. Majd Dirrel-Durral jöttek és elvágtak.
1: Dirrel-Durral. Ez tetszik nekünk.
0: Pedig nem is Humpty Dumptytól hallottam.
1: Mi dolgod neked Humpty Dumptyval?
0: Ültünk a falon és beszélgettünk. Előzőleg azt hittem, hogy tojás, amit a kecske anyótól vettem, de kiszaladt a kezemből és átváltozott tojás emberkévé. Nagyon mulatságos volt.
1: Ne beszélj össze-vissza. Összetörte magát.
0: Szerencsére semmi baja sem történt.
1: Hallatlan.
0: Örülj, hogy nem törte össze magát, és így a katonáidnak nem kellett őt összerakni.
1: Azt állítod, hogy lovasaink nem teljesítették a

0: útközben megette a tortát, és a zsákot megtöltötte szénával. A zsákban ugyanis széna van.
1: Torta!
2: Add ide! Nekem jó lesz!
0: Már megint a kecske anyu. Leült és kötögett. Korán szemüveg, mintha el sem ment volna.
3: Mit motyogsz, gyalog?
0: Nem értem, miként került ide a kecske anyu.
2: Sajnálom, hogy nem jól látsz.
0: Én jól látok, te azonban igen gyanúsan viselkedsz.
1: Rágalmazza a kecskét?
0: Nem hozzád szóltam, és nem rágalmaztam a kecskét. Azt hiszem, titokban ő a fekete sakk királynő.
2: Titok? Nagy titok? Hallottam mindent, amit mondtál. Igen jó a hátsó füleim.
0: Ostobaság! Nincs is hátsó füle. Mindenkinek csupán két füle.

0: Tisztelt falugyűlő! Csád közös nagy község lakosság. Azért vagyunk ismét együtt, hogy ezúttal megvitassuk a falu körzetesítésével és a társközségi rendszerrel kapcsolatos problémát. Ugye a dolog úgy kezdődött, hogy elszakították tőlünk az erdőt, és a hat falu elnökét elvitték a börtönbe. Majd a hét törpeközség közös tanácsi szakigazgatás alatt egyesült. Én, mint a közös nagyközségi tanács elnöke, olyan információkat kaptam, hogy a faluban többen a szétválást sürgetik. Tessék, tanárnő!
1: Tóth Elvira biológiás. Kérem, én akkor kezdtem rájönni, hogy nem jól van ez így, amikor a közös tanácsi apparátus létszáma meghaladta a falu összlakosságát. És a Varga Tibi szüleinek üzenem, hogy tudom, hogy tegnap disznót vágtak.
2: Lehet egy kérdéssel több? Orsós Veddel kisiparos. Kérem szépen, tisztelt táblabíróság, hogy... Tisztelt esküdtség! Tisztelt megyegyűlés! Tisztelt vizsgálóbíró úr! Tisztelt sortűzbizottság! Mi került át felső sátra az iskola, amikor se volna, se busz nincs, a húzat vigye át őket?
1: Ez így igaz, orsós apuka. Nekem is hajnali 2-kor kell fölkelni, hogy beérjek az első órámra. És a gyerekek is folyton álmosak, tegnap is elaludtak a kémia órán, amikor az étterrel kísérleteztük. Kérdés, én is folyton álmos vagyok, és megkérem a tanácselnök urat, hogy ne zörgessen az ablakomon pontban éjfélkor, mert egyrészt már ágyban vagyok, másrészt akkor az agronómus úr szokott.
0: Kérem, tanárnő, ez nem tartozik ide. Különben is az iskola épülete a Palavicsini kastély már nagyon korszerűtlen volt, ugye?
2: Kérném szépen itt jegyezné meg, hogy annak a padlásán tanáltam egy szép nemesi címert. És az egyik középső fiam foglalkozik címertannal. Kérem szépen, megállapította, hogy ez indiai eredetű.
1: Na és mi van rajta?
2: Fekete mezőbe egy libáé nyúló kéz. Na most, ha már nálam van a szó, megkérdezném már, hogy a patikát azt mi kellett nagysátra helyezni. Hát az ide 20 kilométer.
0: A falu helyett egy modern kohászati üzemet. Hurrenc személygépkocsi alkatrészeket öntünk.
1: Mihez?
0: Varszavához.
3: Akkor is messze van a patika. Tegnap párban laktam hashajtóért,

0: Most hazafelé unalmamba bevettem az összeset.
1: Jézusom, és hányszor kellett?
0: Csak kétszer. Egyszer hajnali 5-től délig. És egyszer délután 2-től reggel 6-ig. És így nem is tűnt olyan hosszúnak az út.
2: Átvitték a vegyesboltot középcsátra. Ott 8 kilométert kell gyalogolni. Tegnap is vettem tojást, azt mire hazaértem, tele volt a tekkerem napos csibébe. Azt mehettem vissza tápér.
3: Nyugalom, emberek!
4: Hát higgyék el, hogy csak így egységben az erő. És egy esetleges szétválás csak veszélyeztetné a törékeny konszenzust.
2: A törékeny Szent Jézus csak hagyják ki ebből. Nem elég, hogy körzetesítették a plébániát, most mire átéltem gyónni a 6. faluba, átfelejtettem az összes binemet.
3: Emberek, értsék meg, hogy a hét falu érdekeit mindig egyformán szem előtt tartjuk. És a problémákat csak együtt lehet megoldani.
5: Kölcsönösen segítve egymásra. Nekem utolja.

0: Sziasztok! Ez a Bang Bang a Tilason 3-tól 4-ig, és amit most hallotok, az a Blurt, aminek volt egy ideó aktualitása Tedmilton januárban, februárban járt itt Magyarországon a Lumenben, és egy nagyon jó koncertet adott, akkor megemlékeztünk, hogy hát amúgy öregecsként, de tényleg nagyon jó volt, és amit most hallottatok, és folyamatban van, az pedig egy szintén magyar-budapesti vonatkozású annyira, hogy a live-et tilos, és egy osztrák kiadó adta ki ezt a lemezt, a koncert maga az pedig 93-ban volt, februárban.
1: Mármint a tilos az A-klubban volt ez a koncert.
0: Igen, és akkor erről még egy témát hallotok.

0: Na, tehát ez a Ted Milton és a Blurt, és úgy néz ki, hogy még egy darabig ezt a lemezt fogjátok hallgatni a programajánlótól eltérően, de ez is nagyon izgalmas. És a következő...
1: Kedves vendégünk meg nem érte.
0: Kedves vendégünket várjuk vadul, de amit hallottok, Slow Boat.

0: Na közben megérkezett vendégünk. Vagy halljátok, vagy nem halljátok, van egy kis izgalom itt a stúdióban. Mindenesetre itt van velünk Béka, hallottatok az előbb Guitar Wolfot, Debris-t, és most pedig mi fogja következni? Waterboy Boat, egy ausztrál, mindjárt mondja Béka.
1: Horizontal Action, 78-ból, ausztrál punk rock.

0: akkor ez a Miladojka Unit volt, egy szlovén együttes, aki ugyan veszem, hogy 89-ben fellépett Budapesten a
1: Sárgalépa.
0: Hungarokarott fesztiválon. És most egy 78-as Ausztrál Punk, a Psycho Surgeons következik tőlük, a Wild Weekend.

Most pedig a Damned legutolsó igazából feldolgozás lemeze, ami a gitáros, hogy meghalt, az ő kedvenc számai dolgozták fel, és a Gimme Danger-em.

Ez mindannyiunk nagy kedvence volt ez a dal, Stooges-tól, nem csak Brian James-től. Mégis az egész lemez, az ő kedvenceit dolgozták fel tiszteletül, a Ramones tagjai, és most követ, vagy a Damned tagjai, és most következik, a Bevis and Twink, az a Bevis Front, aki igazából a Nick Salomon, és a Twink, aki egy, hát ő elég sok hangszerrel játszik, a Nick Salomon. A Twink az ő eredetileg dobos, de énekelt is később. Szólólemeze is volt. Ő a Pink Fairies-be volt a legismertebb, de játszott a Pretty Things-be is.

most a Vibra Void következik Düsseldorfból, Németországból. Ők valami olyasmit kezdtek el a 90-es évek elején, amit a Pink Floyd a Syd Barrett-tel abba hagyott, mivel hogy a Syd Barrett megbetegedett, és ezt fejlesztették tovább. Valami én azt mondom, hogy ezt a zenét játszana a Barrett most.

A Bang Banget hallgatjátok a Tiloson, ez volt a Vibravoid, Eye Shaking King, és ma Páncér László béka barátunk válogatja a zenéket, amiket hallotok. Ami következik, az a Destination Lonely Vanessa.

most a Kid Congo Powers és a Near Death Experience egy közös ausztrál koncertjéről egy dal, a Black Santa.

0: It's Christmas all the time.
1: És most a Mondo következik, tőlük a Szír című dal. Ők San Franciscai Psychedelic Banda, aktuális mostani.

0: A Tilos Rádiót hallgatjátok, azon belül a Bang Banget, és annak is nagyjából a végét. Ami most szólt, az a Mundo Sír című száma volt. Vendégünk volt ma Páncér László Béka, és ha minden igaz, akkor 2 hét múlva is ő fogja nektek összeállítani a zenéket, de még egy témánk maradt mára, az pedig az Organization-től a Rhythm Salad, és akkor, ha minden igaz, sziasztok!
1: Igen, búcsúzunk, sziasztok! 2 hét múlva viszont már a kollégáddal érkezelne.
2: Hogy ne, Andrea Robertővel jövök.
1: Igen, a Social Protestok fognak
2: igen.
1: Játszani, ami pedig következik.
2: Az Organization-től lesz egy ala a Rhythm Salad. Őrőlük annyit kell tudni, hogy szintén düsseldorfiak, és a Kraftwerknek volt az előző zenekara.

0: Sziasztok, én Németh Fruzsina Lilla vagyok, és ez itt a júliusi Szezám tárulja színházi és kulturális jelenségek feltáró műsora. Júniusban volt egy kis szünet a tilos maraton miatt, amin remélem, hogy nagyon sokan részt vettetek, de most júliusban egy újabb aktualitással, vagy hát ha tulajdonképpen jelenséggel érkezem. Nem túlzás szerintem azt állítani, hogy április 12-e óta egyfajta turbulenciában él az egész ország. Remények vannak a változásra, egymásra mutogatások vannak, új irányok, szakmai szervezetek javaslatcsomagjai tucatjával. Szóval, hogy most mindenki minden területen pezseg, és úgy gondolom, hogy ez nincsen másképp a nemrég Nagy Ervin kulturális államtitkársága alá kerülő művészeti területtel sem. Így ennek kapcsán a mai adásban a Színházi Dolgozók Országos Szövetségének tehát a Színházi Dolgozók Országos Szakszervezetének, mert hát ez a lényeg, hogy itt szakszervezetről van szó, az irányairól, a múltjáról, jelenéről és rendkívül pátoszosan a jövőjéről is beszélgetünk ebben az új kulturális irányzatban. Akik pedig ebben a beszélgetésben segítségemre lesznek, Bán Bálint, és akkor most nagyon figyelek, a Színházi Dolgozók Országos Szövetségének, Szabadúszók Elnökségének elnöke. Szia Bálint! Illetve Gulyás Ádám Endre, ennek az előbben említett nagyon hosszú szervezeti egységnek a titkára. Sziasztok! Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
1: Szia Frissi, köszönjük a meghívást.
2: Szia, köszi szépen.
0: Kezdjünk kicsit egy ilyen személyesebb vonallal. Szerintem, aki valamennyire is érdeklődik a színházi világ, különösen a független színházi világ iránt, az találkozhatott már a nevetekkel színészként, rendezőként, szóval azt lehet tudni, hogy ti nem vagytok, hogy is mondjam, idegen légiósok a kultúra területén, de azért az a feltételezésem, hogy egy szakszervezeti működés és az ebben való munkálat az egy kicsit más, mint a próbarend és a díszlet összeállítása. Szóval hogy kerültetek ennek a SZIDOSZ-nak, mert ugye ez a rövidítése a SZIDOSZ-nak a közelébe, és hogy csöppentetek ennyire bele a munkába?
1: Gyorsan egy mondat erejéig kezdeném én vagyok Bán Bálint, sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Szerintem ez mindig egy érdekes kérdés, amit most bedobtál, hogy hogyan kerül az ember szervezeti irányba, hogyan kezdi el szervezni a saját közegét, közösségét. Ádámtól, Évától is lehetne kezdeni, de összességében...
0: Ádámtól, ha.
1: De hogy kezdjük Bálinttól, igen. Szóval, hogy összességében mindig probléma az, ami szüli ezeket a vágyakat, hogy meg legyen oldva egy probléma, és hogyha erre nem kerül megoldás valaki más által, akkor az ember egy idő után úgy érzi, hogy a kezébe szeretné venni a dolgokat és tenni az ügy érdekében. Én így kerültem a közelébe ennek a dolognak, szakszervezeti tag is vagyok, és voltam is MASZK tag szintén, ami pedig ugye a Magyar Színész Szövetség egyébként, de kamarai vágyakkal indultak még a 90-es években. Aztán azóta is várjuk ugye a kamarai jogkör lehetőségét, már várja a MASZK. Most ebben ne is menjünk bele, bocsánat, eltértem. Hogyan kerültünk oda? Így, legalábbis én a magam részéről, Ádám is mindjárt elmondja, hogy tenni kell, és nincs, aki megtegye, akkor az ember ilyenkor úgy dönt, hogy akkor ő a saját kezébe veszi az irányítást. Ezt konkretizálhatjuk is, mindjárt csak gondoltam, hogy beköszönök.
2: Hát nekem én is már egy ideje tagja voltam a szakszervezetnek, elsősorban azért, mert nagyon jó barátom Egressy G. Tamás, a szinkronosok, szinkron szakszervezet, vagy alapszervezetnek az elnöke, és nekem nagyon szimpatikus volt az a munka, meg az a eredmény, amit elért. Ennek nyomán beléptem, és nagyjából egyszerre vetődtünk el Bálinttal egyébként egy tisztújításra. Tehát az életem első szakszervezeti közgyűlésén, amire eljutottam, az pont egy tisztújítás volt, ahol a régi elnökség lemondott, és hát én nem azzal a tervvel mentem, hogy tisztséget vállalok. Ha jól tudom, Bálint igen, de én ott oda bekeveredtem, és akkor... Egyébként a Csák Gyuri unszulására én elvállaltam a titkári pozíciót. Úgyhogy én így kerültem bele ebbe az elnökségbe.
1: Az, hogy én igen, az inkább annyival egészíteném ki, hogy én szerettem volna beleszólási jogot abba, hogy végre ne a fejünk fölött döntsenek, és ezen belül nem voltak terveim, tehát én szerettem volna valamilyen viszonylatban segíteni az elnökség munkáját. Egy ilyen tisztújítás, ez egy nyílt szavazással zajlik. Pontosabban nem, maga a szavazás az titkos, de a jelenlévők szavazhatják meg, szimpátia szavazásnak nevezik, ugye? Tehát ilyenkor elhangzik egy-egy pitch, elhangzik egy elképzelés a jövőre való tekintettel, és akkor annak mentén azok, akik nyíltan ezt ott a helyszínen vállalták, hogy ők szeretnék vállalni, vagy szívesen vállalják ezt a pozíciót, azok között, az emberek között választ az aktuális jelenlévő tagság. Nem volt ilyen szándékom, hogy én elnök szeretnék lenni, hanem elmondtam egy beszédet, mondták, hogy mutatkozzak be, mert ritkán vagy még nem láttak ott, akik éppen aznap ott voltak, és mondtam, hogy nagyon szívesen bemutatkozok, majd erre a bemutatkozó beszédre jött egy olyan válasz, hogy hát ez nagyon jól hangzik, akkor jelöljük a Bálintot elnöknek, hajlandó lennél, vagy lenne kedved? És akkor egy-két elnök jelölttel együtt megmérettettünk, de hát ez egy barátságos megmérettetés. Ádám ugyanígy a titkári pozícióra, ha jól emlékszem, akkor...
2: Hát ez az önként jelentkező Ádám tett fel a kezed. De hogy nem bántam meg, megmondom őszintén. Tehát, hogy most picit úgy tűnik, mint hogyha így bele lettünk volna rángatva ebbe az egészbe, de szerintem mind a ketten úgy érkeztünk, hogy nagyjából a középkorúak meg a fiatalok generációját képviseljük, mind a ketten nagyon szeretnénk tenni, és nagyon szeretnénk aktívan részese lenni ennek a szakmának, amit színháznak hívunk ma Magyarországon. És mind a ketten azért érkeztünk, mert szeretnénk valami olyan dolgot csinálni, mivel jobbá tudjuk tenni a közegünket.
0: Igen, közben nekem eszembe jutott, hogy tavaly novemberben ugye mi együtt mentünk Kaposvárra színházba, és akkor volt ez ilyen nagyon friss nektek, hogy akkor épp beléptetek, szerintem még akkor még meg se voltatok választva, vagy épp hogy meglettetek választva.
1: 2 éve lettünk megválasztva októberben, szóval tavaly novemberben, de egyébként nem tavaly
0: 24
1: előtt
0: novemberben. Igen.
1: Így van. Akkor lettünk frissen megválasztva, egy hónappal voltunk a választás után, vagy a megválasztás.
0: Igen, csak hogy közben tök érdekes látni, hogy lassan eltelik 2 év, és most úgy érzékelem, hogy azért most már egyre konkretizálódott bennetek, hogy amúgy mit is szeretnétek tenni, meg konkretizálódott a pozíció. Ez csak egy ilyen kis fun fact, hogy érdekes látni ezt.
2: Ugye nekünk is meg kellett tanulni ezt a dolgot. Tehát, hogy azért ez egy szakma, az érdekképviselet. Tehát, hogy ez nem úgy működik, hogy az ember odaül, és akkor már tudja is, hogy mit kell csinálni. Nagyon sokat kell tanulnunk, mai napig még, főleg külföldi mintákból, mert sajnos az elmúlt időszakban itthon a szakszervezetiség, mint olyan, szerintem nem nagyon tudott normálisan működni. Úgyhogy Bálint majd mesél is, mert ő például volt már többször is külföldön, meg külföldi mintákkal tudott találkozni. Nekünk is kellett ez az idő, meg rá kellett döbbenünk, hogy például ketten kevesek vagyunk, és éppen ezért lett 2 új alelnöke a szabadúszóknak, az egyik a Cság György színművész, a másik meg a Ternai Krisztina, aki szintén színművész, illetve kult menedzser, és velük 4-en dolgozunk együtt, vetve.
1: Ez nagyon fontos, amit az Ádám mond, hogy a szervezetiséget is, ennek az egész milliójét is, valamint magát a tisztségviselést, ezt meg kell tanulni, szóval mi úgy indultunk neki, hogy egy pakkot kaptunk a nyakunkba, hogy akkor ezzel most deal with, és hát elképesztően távol áll egy művészember attól, hogy adminisztrációt, bürokráciát jól kezeljen, és hát szépen lassan, lépésről lépésre meg kellett tanulni, és igazából ez nem egy izgalmas topik így elsőre, tehát hogyha ezt rádióba hallanám, akkor azt gondolom, hogy jaj, Istenem, hagyjátok már abba, de közben meg rohadt fontos, és ez a legfontosabb. Tehát az, hogy tegyünk magunkért, egymásért, a közösségünkért, kiálljunk ügyekért, helyzetekért, a munkakörülményünk javuljon, le legyen tisztázva, jogilag tiszta legyen, le legyen minden papírozva, ki legyen beszélve, nagyon sok mindent foglal ez magába, és ez pont olyan, amivel senki nem szeret foglalkozni, pedig mindenkinek kéne. Majd erről fogunk még beszélni.
0: Mielőtt belemegyünk jobban a részletekbe, egyébként egy művészeti területen milyen feladata van, vagy ha nagyon provokatívan szeretném kérdezni, akkor mi értelme van egy szakszervezetnek? Egy olyan területen, ami híres arról, hogy mindenkinek más jelent, mindenki máshogy képzeli el, valakinek megengedett, hogy ilyen rendezői dolgokkal foglalkozzon, valakinek nem megengedett. Tehát, hogy egy ennyire, nem, inkább úgy kérdezem, lehet szabályszerűsíteni? Vagy?
2: Hogyne, sőt, kell is. Mert amiről te beszélsz, ez a művészi szabadság. Ezek meg azok a dolog, akár egy etikai kódex, akár egy munkavállalói jog betartatása, az, hogy edukáljuk magunkat, az, hogy képezzük magunkat, az, hogy a szakmába dolgozó embereknek megmutassuk azt, hogy milyen jogaik vannak, hogy tud munkát vállalni. Ha vállalkozóként, akkor milyen feltételekkel tud szerződést kötni, magánemberként, alkalmazottként, hogy tud. Tehát ezek szerintem nagyon fontos dolgok, és ez a művészi szabadságtól függetlenül mindenkinek ugyanúgy vonatkozik, hiszen ezeknek a jelentős része zömébe törvényi szabályozás alá esik. Tehát itt nem az van, hogy ki mit gondol, úgy csinálja, ezek meg vannak szabva, és nagyon reméljük, hogy a közeljövőben változni fog, és sokkal inkább a szakmára specifikusan lesznek kialakítva ezek a dolgok.
1: Ezek nagyon kúráns gondolatok, amiket most bedobtál, hogy szükséges-e egy művész embernek szakszervezet, hogy lehet egyáltalán keretek közé vonni egy művészi munkát. Ugye ezt nevezik idegen szóval atipikus munkának, tehát nem az, hogy bemegyek reggel 8-tól mondjuk 4:30-5-ig dolgozni egy irodába, ahol konkrét pontjai vannak annak, hogy mi az én munkaköröm, hanem van a szövegtanulástól, a testem aktívan tartásán keresztül, a mentális egészségen keresztül, a fizimiskám alakításán keresztül, a lelki, szellemi munka, a fizikai munka, nagyon sok részlete van a színház csinálásnak, és akkor még a művészi egészen megfoghatatlan részéről nem is beszéltünk. Na most nem feltétlenül ezekről van szó, hanem munkavállaló és munkáltató találkozik, hiszen ez egy munka, ezért fizetést kapunk. Hogyha nem kellene semmiért fizetni a világban, akkor nem lenne probléma, és nem biztos, hogy szükség lenne szakszervezetre. De mivel ez egy munka, ezáltal munkakeretek közé szorul. Na most ezzel szoktak leginkább visszaélni, hogy egy művész ember ezzel nem foglalkozik. Bár egyébként ezt fontos elmondani, hogy a SZIDOSZ, a Színházi Dolgozók Szakszervezete nem csak a művész embereket képviseli, hanem a háttérdolgozókat, tehát ez beleértve a hangtechnikust, a fénytechnikust, a dramaturgot, a rendezőt, a színészt, beleértve az összes díszletépítő munkás, stb. Mindenkit, aki a színház körül dolgozik. De hogy visszatérve, ezzel szoktak visszaélni, hogy ezzel az atipikus munkatípussal nagyon nehéz mit kezdeni, és hogy nagyon nehéz keretek közé szorítani, és ezáltal most jelenleg a klasszikus munkatörvénykönyve alapján veszi fel a munkáját egy munkavállaló egy színházban, pedig nagyon is konkretizálni kéne, ezen törekszik egyébként többek között jelenleg a SZIDOSZ, valamint elfelejtettem.
0: Akkor eddig...
1: Ja, tudom, mit akartam, bocsánat. Az, hogy nagyon, nagyon fontos arról is beszélni, hogy ahogy az Ádám is mondta korábban, hogy nem annyira jól működik jelenleg a szakszervezetiség Magyarországon. Ez nem csak a színházi szakszervezetről beszélünk, de sokan beszélnek arról, akár a médiában, a social felületeken, hogy nem látható, nem vesz eléggé részt bizonyos ügyekben, stb. Vannak igények, amik támasztódnak egy ilyen szervezet felé, és szerintem ez mind-mind jogos igény. Én nekem meggyőződésem, és egyetért ebbe az egész szervezet, hogy egy megújulásra van szükség, és ez nem egy ilyen hasraütésszerű dolog, ez egy nagyon konkrét, strukturális megújulás, külföldi minták alapján, amire most szüksége van a magyar szakszervezeteknek, és ezen belül a SZIDOSZ is elkezd átállni egy nagyon komoly strukturális fejlődésre, ez szeptemberrel veszi majd kezdetét.
0: A konkretizálás az akár azt is jelenti, hogy ezt a romanticizált képet, miszerint bárki, aki a művészettel foglalkozik, annak kötelessége padlásszobában fagyoskodni és éhen halni, és közben viszont örülni, hogy tália oltárán folyamatosan feláldozza magát, tehát hogy ezzel a képpel is szembeszállni? Jelentheti ezt is?
1: Ami a művészi folyamatokra vonatkozik, azokat nem kell jobban konkretizálni, vagy vannak részletek, amiket kell. Például bármilyen hatalmi visszaélést, mert ezt nagyon sokszor ráhúzzák erre a kérdéskörre. A személyeskedésnek, vagy ennek a személyi határhúzásnak a kérdéskörét, és ezen belül rengeteget tudunk sorolni az elmúlt időszakokból, ami határátlépés történt, akár munkavállaló és munkáltató között, akár kolléga-kolléga között, akár testi vagy hatalmi helyzetek, vagy verbális, vagy mentális abúzus kapcsán. Szóval vannak olyan dolgok, amik bizony nem ahhoz tartoznak hozzá, ami megfoghatatlan. Ezek nagyon is megfogható dolgok. Ezek olyan dolgok, amiket nem lehet. Eddig sem lehetett volna, de most már elég volt.
0: Aztán pláne nem. Hagyománya volt? Volt-e egyáltalán hagyománya bármilyen szakszervezeti létnek a kultúra területén?
2: Szerintem volt egészen a kb. Így a 2000-es évek elejéig, aztán körülbelül ott nyírbálták meg a szakszervezeti jogokat. Egészen addig volt. Nem véletlen az, hogy sajnos főleg a művész világban a szakszervezet mint olyan picit öregedett. Most dolgozunk ezen nagyon erősen a Bálintékkal, hogy tudjuk frissíteni, meg fiatalítani, és hála Istennek nagyon sok fiatal jelentkezik, és egyre több fiatal jön hozzánk. De hogy ugye régen ennek volt egy kultúrája, egy hagyománya itthon. Sőt, szinte kötelező volt.
1: A szocializmus alatt ez kötelező volt, hogyha valahol munkavállaló vagy, akkor az odatartozó szakszervezethez kellett csatlakozni. És akkor ennek a kényelme a rendszerváltással, a 90-es évekbeli rendszerváltással megszűnt, mert ez a kötelezőség ez felbomlott, és elkezdtek csökkenni, és ott egy nagyon komoly mélyrepülésnek indult a szakszervezetiség, és nem is nagyon tudták, hogy mit kell kezdeni ezzel a helyzettel, és igazából ezeket a monstrumokat, ezeket a poros bútordarabokat cipeljük a mai napig, hogy azoknak a mintáknak a követése zajlik még mindig, és nem lenne szabad tovább csinálni, mert már változtak az idők, és egy modernebb struktúrára van szükség.
0: Milyen minták?
1: Milyen minták voltak?
0: Hát igen, hogy amit változtatni kellene, mert ugye mondtad, hogy ezen a poros bútordarabok, ezek egyfajta minták, amiket most már újra kéne írni, hogy a szakszervezeti létben, vagy a kulturális szakszervezeti létben mik ezek a minták, amiket most a megújulással felül szeretnétek írni.
1: Ez nem csak a kulturális szakszervezetekre igaz, de azokra is, hogy vissza lehet nézni rengeteg ilyen visszaemlékezést, fotót vagy írást arról, hogy hogy nézett ki egy szakszervezeti működés. Alapvetően meghatározza ez a karácsony előtt Mikulás csomag, meg beöltözik egy szakszervezeti tag Mikulásnak, és akkor az meglepi a szakszervezeti tagságnak a gyerekeit. Érkeznek ilyen különböző olyan segélyek, amik hát megsegítik az elesett tagjait a szakszervezetnek, szóval a szolidaritás az egy nagyon komoly alappillére volt. Egyébként ettől nem szeretnénk megszabadulni, szóval a szolidaritás az szintén egy nagyon fontos pillér.
0: Azt hittem Mikulásként láthatunk majd decemberben.
1: Nem, a Mikulástól én személyem szerint megszabadulnék. Fontosnak tartom a Mikulást, de nem hiszem, hogy szakszervezeti szinten. Nagyon nagy csalódás volt, mikor megtudtam, hogy nincs Mikulás, és ez nem tavaly volt, úgyhogy ettől függetlenül fontosnak tartom. Na, de hogy visszatérve, szóval vannak olyan bevett formulák, amik lehet, hogy működtek úgy, hogy mindenki a szakszervezet tagja volt, és erős volt önmagában a szakszervezet, de jelenleg sokkal több igény és fontosság van arra, vagy fontossága van annak, hogy képzett, edukált, tudatos, saját jogaival tisztában lévő tagok vegyenek részt a munkavállalók mellett, vagy egymás között. Szóval, hogy mondjam, ők tömörüljenek egy érdekközösségbe.
2: Tehát inkább úgy teljesen tök jó, amit mond a Bálint. Talán annyit mondanék, vagy valószínűleg ugyanezt fogom megfogalmazni, hogy az önsegélyezés helyett inkább érdekképviselet és az edukáció, ami fontos szerintem. Tehát ezen kell változtatnunk, hogy a fejekben az legyen, hogy a szakszervezet az, akitől pénzt kapok, vagy Mikulás csomagot, hanem ez az a szervezet, aki jogi és gazdasági dolgokban segít nekem olyan tudást felvennem, vagy esetleg, hogyha olyan ügyem van, jogi segítséget nyújtani, amivel az én érdekeimet sokkal jobban tudom képviselni.
1: Igen, tehát ez annak az elve, ugye, hogy nem halat adunk, hanem megtanítunk pecázni, vagy igen, halászni. Szóval sokkal nagyobb igény van erre.
0: Annyira jó titeket hallgatni, hogy közben meg felmerül bennem az, hogy tényleg mi az, ami két ilyen fiatal embert rávisz arra, hogy akkor ezt a sok esetben láthatatlan melót, de hogy beletoljátok a közösségetekbe, miközben mind a kettőtöknek azért ment a színházi szekér, voltatok valakik, hogy mi az, ami ennyire hajt titeket, hogy tényleg gyakorlatilag később majd lesz kifizetődése, de hát most azért inkább energiát toltok bele, mint bármilyen fajta pénzt vesztek ki belőle. Tehát, hogy mi az, ami ezt az önkéntes hévet fenntartja bennetek, mert közben tök jó hallani titeket.
2: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nincsen bennünk néha olyan, hogy elfáradunk, vagy egy picit soknak érezzük a munkát, de én azt gondolom, hogy mindannyian, akik a szakszervezetben dolgozunk, és nem csak mi ketten, tehát tényleg nem szeretném, hogy azt gondolja bárki is, hogy ezt mi ketten csináljuk, mert tényleg egy csapat vagyunk négyen, a Gyurival, meg a Krivel, hogy...
0: Tőlük is megkérdezem, csak...
2: hogy igazából nagyon szeretnénk tenni ezért a szakmáért. És én azt látom a többieken is, hogy nem elsősorban a saját önös érdekeink motiválnak minket, hanem az, hogy szeretjük ezt a szakmát. Mi hiszünk ebbe a szakmába, hiszünk azokban az emberekbe, akik ebbe dolgoznak, és hiszünk abban, hogy ebből lehet egy élhető közösséget formálni. És minket ez tart, ez hajt, meg ez motivál, hogy ezt létre tudjuk hozni, és ha lejár a mandátumunk, és mondjuk mi úgy döntünk, hogy átadjuk a stafétát majd másnak, akkor egy olyan már működő, vagy már egy működési pályán elindult szervezetet tudjunk átadni, amit tényleg úgy tudja képviselni a színházi dolgozókat, legalább részben, ahogy mi ezt megálmodtuk, vagy elképzeltük.
1: Nagyon jól mondja, de én szerintem két irányba tagolható. Az egyik egy kényszer, amiből elkezdtük, tehát az, hogy nem volt, aki ezeket az ügyeket kézben tartsa, és elegem lett, hogy engem nem képvisel senki. Elegem lett, hogy azok az ügyek, ugyanúgy problémák, nem oldódik meg, és nincs, aki megoldja. Én ezért, ezt már mondtam, hogy ezért felálltam, és elkezdtem kiállni magamért és a közösségemért. És ami ennek a hozadéka volt, az az öröm, ami a színház csinálás mellett is felfedezhető mindig, az a közeg, a közösség. Szóval az, hogy itt emberek önzetlenül, mert ugye ez egy pro bono munka, ezért soha senki nem kap semmilyen pénzt, ezt úgy fektetjük mi is bele, hogy reméljük, hogy a közösségnek lesz jobb. Ami által persze azt is lehet mondani, hogy nekünk is jobb lesz, hiszen magunknak is megcsináljuk, kitúrjuk a gesztenyét ugyanúgy, hogy ezek a jogok, amiket kiharcolunk több ezer fő együtt, az mindenkire is érvényes lesz, nem csak arra több ezer főre. De hogy ennek a közösségi része az hihetetlenül feltölt. Erre egy nagyon jó példa az, hogy szerveztem egy közösségi összejövetelt, amiben segítségemre voltak egyébként többek között a SZIDOSZ szabadúszók elnöksége. Ez magánemberként hoztuk létre, nem szervezeti szinten, ez a Facebookon jött össze ez a szerveződés, és az volt a célja, hogy találkozzon egymással a szakma önmagával, beszélgessünk, kíváncsiskodjunk, nézzük meg egymást végre, jöjjünk össze. És nem volt semmi, ami önös érdek lett volna ebben a helyzetben. És ezt mindenki észrevette, megértette, és eljött majdnem 200 ember. De az ország különböző pontjairól, és nem csak színészek. És nagyon sokan jelezték, hogy ne haragudjunk, és nagyon szeretnének ott lenni, de ma pont nem jó. Egy szavazás mentén alakítottuk ki, hogy melyik nap legyen, és hát sok ilyet fogunk még csinálni, és ennek nincs köze szervezetiséghez. Ez nagyon érdekes. Szóval erre hatalmas igény van, és a találkozásra, meg a közösségre, és akkor ezen belül vannak olyan ügyek, amik pedig munkáltatóra és munkavállalóra tartoznak, gazdasági, közösségi érdekképviseletre tartoznak.
0: Mit lehet megosztani a most előkészülő reformokból, meg a megújulási folyamatból?
1: Elég keveset, szóval kiábrándító lesz a válaszom, egy kissé, de mégsem. Amiről korábban beszéltünk, vannak külföldi formák, és vannak itthoni, mondjuk bevett szokások. Igazából van, amit meg lehet tartani, van, amit ki lehet dobni. Hogyha én tudnám, hogy mi a pontos struktúraváltásnak minden egyes lépése, akkor már megtettük volna. Erre egy szakembert fogunk igénybe venni, aki ezt hivatalosan csinálja, hivatalos minőségében. Szóval nem az lesz, hogy összedugjuk a fejünket, és kigondoljuk, hogy hogy lenne jobb, vagy mi az, ami működött, mi az, ami nem, hanem ez olyan, mint ez egy olyan helyzet leegyszerűsítve, mint mondjuk egy kézikönyv használata, vagy mondjuk egy nyelv megtanulása, inkább ahhoz hasonlítanám jobban. Ez egy folyamat lesz, egy hosszú folyamat. Nem egy varázsütésszerű dolog, ez, ha jól tudom, akkor egy fél-egy év közötti folyamatos edukáció, heti szoros emberfogásban, ahol rendszeres szondázás is lesz, és rendszeres felmérések készítése, rengeteg adat fog arról a kezünkhöz jutni, hogy mi az, ami sikeres abból, ami az eredeti recept, és mi az, amit tovább tudunk és kell vinni, mi az, ami nem, de egy szakember fogja segíteni a munkánkat egyébként, akinek ez a feladata, ez a ez a mindennapos munkája, hogy szakszervezeteket működtet, kupál ki, hoz rendbe, és egyébként azt érdemes hozzátenni, mert már itt korábban fölmerült, az Ádám mondta, hogy Varsóban sikerült kint lenni idén, a FIA nevű szervezet szervezett egy kongresszust, egyéb társszervezeteivel, de a FIA volt a főszervező, ez a Federation of International Actors, bár ugye a rövidítés nem így van, a FIA, vagy igen? Vagy International Federation of Actors, azt hiszem, hogy így van, International Federation of Actors, de mindegy, hogy nem így van a rövidítésben, teljesen mindegy. Szóval ők szerveztek egy nagy kongresszust, ami a köré az atipikus munkát körbeíró és az azt segítő szakszervezetek aktuális elmúlt években létrehozott sikereiről szólt. Maga ez a kongresszus. És ott lett felfedezve az, hogy igazából erre a strukturális váltásra nagyon nagy szükség van, és azt nem csak a magyar szakszervezetek vehették ott észre, ott volt 17-8 ország, akik a helyszínen ezzel mind szembesültek, hogy ennél már modernebb, divatosabb, jobban működő formulák is vannak. Nem akarnék belemenni, mert tudnék beszélni a részletekről, de egyrészt még nem tudnám konkretizálni, másrészt szerintem nem biztos, hogy érdekli ez a hallgatókat most.
0: De akkor, amikor azt mondjátok, hogy külföldi példák, akkor mire gondoltok erről? Lehet pár dolgot elárulni, hogy mit jelent az, hogy külföldi példák? Tehát mik azok, amiket szívesen át...
2: Azok a jól működő strukturális dolgok, amit például Németországba, Angliába, Franciaországba, vagy akár Lengyelországba alkalmaznak az ottani érdekképviseletek, és amiket át tudunk emelni a magyar gyakorlatba.
0: Igen, erre voltam kíváncsi, hogy külföldön belül lehet-e már, hogy mit tudom én, a németeknél nagyon jól működik az érdekképviselet, az angolok nagyon jól láthatók, most butóbb hülyeségeket mondok, de hogy valami...
2: Konkrétumokat, azért most kezdődik el a munka, nagyon konkrét dolgokat nem fogunk tudni neked mondani.
0: Ja, világos.
1: Meg azért is nehéz erre válaszolni, mert ezek a szakszervezetek, mondjuk egy jól működő dán, vagy a sokat emlegetett amerikai szakszervezet, miért nem vagyunk olyan erősek, mint az amerikai szakszervezet? Azért, mert, mit tudom én, 70 éves múltja van, és olyan komplex a demokráciával összefonódó alapokra helyeződik az egész. Szóval azért nem fogok tudni most itt neked olyan konkrétumokat mondani, mert minden egyes országnak valamelyik szakszervezete az a helyi, lokális, kulturális, gazdasági és politikai viszonyokhoz idomulva évek, hosszú évek alatt, vagy évtizedek alatt alakult ki, és azon belül, ami jól működik, ahhoz idomulva működik jól. Ezért ugyan el lehet csenni folyamatokat, vagy strukturális téglákat, de nagyon ügyesen kell, és jól kell tudni használni. Van, amihez már megfelelő alapok vannak Magyarországon, van, amihez tökre nem, és akkor ezeket kell ügyesen egymás mögé rakni, hogy egy szép, szép épületet lehessen belőle építeni.
0: Akkor, hogy most ez egy szép és ügyes műsor legyen, akkor én most ide beleépítek egy kis zenei szünetet a kedves hallgatók füle számára, hogy kicsit ülepedjen, amit eddig tudtunk általánosságban, és akkor innen folytatjuk a Független Előadó Művészet Szövetségével elindult közös együttműködésetekre, meg hogy egyáltalán ez a mostani kulturális közeg ez mit hozhat nektek, úgyhogy egy kis zene jön.

0: Folytatódik a Szezám tárolja színházi és kulturális jelenségek feltáró műsora. A vendégeim továbbra is Bán Bálint, a Szabadúszók elnökségének elnöke, a Színházi Dolgozók Országos Szövetségén belül, illetve Gulyás Ádám Endre, a Szabadúszók elnökségének titkára. Ott hagytuk abba, hogy... Pontosabban nem hagytuk abba, igazából nem titok, hogy bennem ez az egész téma azért merült fel, mert szembe jött velem egy közös fotó, amiben az, vagy azt hirdette, Balázs Viktor szövege azt hirdette, hogy...
1: Bocsánat, Viktor Balázs.
0: Mert mit mondtam?
1: Balázs.
0: Jó, mindig összekeverem. Tehát, bocsánat, de egyébként bazsizom, de mindegy. Tehát. Nem titok, hogy elém került a Facebookon egy fotó, amin gyakorlatilag a Független Előadó Művészet Szövetségének tagjai és a SZIDOSZ Szabadúszók Elnökségének tagjai ültek egy asztalnál, és nagyjából, mindegy, első blikre, ami azt hirdette, hogy ennek a két szövetségnek vannak közös tervei és céljai. Miért gondoltátok, hogy szükséges ez az összeülés ennél az asztalnál, és mit jelent? Erről lehet-e beszélni? Hogy
1: lehet
0: mit
1: és kell
0: jelent?
1: Is, mert szerintem ez abszolút egy nyílt titok. Elsősorban azért kezdtünk el egymással beszélgetni, mert nagyon hasonlóak a vágyaink, viszont teljesen mást képviselünk. És tök jó lenne, hogyha ezt így a szakmán belül is mindenki tudná, és arra gondoltunk, hogy együtt sokkal erősebbek vagyunk, mint külön-külön, és hogy együtt egymást erősítjük, és nem gyengítjük. A FESZ az elsősorban magukat az előadó csapatokat, vagy az egyéni előadókat képviseli, mi meg az egy személyben az embert, a munkavállalót képviseljük. Viszont kapcsolódás van. Egy szakmában dolgozunk, végül is egymásért dolgozunk, és ezért gondoltuk azt, hogy tök jó lenne egyeztetni arról, hogy kinek mi a feladata ebbe a színházi közegbe, ki mit szeretne, és hogy tudjuk egymást úgy segíteni, hogy a munkánk minél inkább célt érjen, és minél inkább elérjük a színházi dolgozók, vagy a színházban dolgozó embereket.
2: Úgy, ahogy a SZIDOSZ is át fog menni egy strukturális átalakításon, és úgy, ahogy az elmúlt években, akár velünk, de az elnökség nagyobbik részéről is beszéltek, folyamatosan frissül, modernizálódik és újul meg a tagság és az elnökségek, úgy a FESZ is ugye idén egy új elnökséggel büszkélkedhet, aminek társelnöke egyébként Viktor Balázs, és úgy éreztük, hogy ez fontos lenne, hogyha ez a két szervezet összefogna és egymás munkáját segíteni, és megértetni az emberekkel, hogy hogyan válik el, hogyan különül el a két szervezet, és azt is megértetni velük, hogy igazából legtöbb helyzetben mind a két szervezetre szükségük lesz, teljesen mást képvisel, és teljesen más helyzetben képviseli az embereket, vagy a munkavállalót, vagy a társulatokat, a művészembereket, stb. Tehát különböző aspektusokból lehet nézni, és az ügyek is ezekre az aspektusokra tagozódnak. Ádám elég szépen összefoglalta egyébként. De hogy ezt szerettük volna, hogy ez induljon el egy kooperációval, ezt publikáljuk és deklaráljuk kifelé is, ne csak egymás között zajlódjon, és hogy erről beszéljünk sokat, mert egyáltalán ez a két szervezet a megújulás időszaka előtt, tehát az elmúlt évek, megelőző években eléggé zártan, eléggé a négy fal között működött, picit kevesebbet lehetett róla tudni kifelé, és most ezen is szeretnénk változtatni, és többek között ezáltal nem is lehet tudni, hogy a két szervezet hol válik el, mit is csinál egyik szervezet, mit is csinál másik szervezet, ezért kezdtünk el együtt dolgozni, és hát rájöttünk, hogy nagyon termékeny lesz.
0: Tehát, hogy most tulajdonképpen kitalálját, vagy meghatározzátok, hogy mi az, ami csak az egyiké, mi az, ami csak a másiké, és mi az, amiben mondjuk akár egy közös kódexet is ki tudnátok hozni.
1: Pontosan.
0: És mi, nem tudom, hogy ennek a tárgyalásnak lett-e bármi, tehát például mi az, ami közös? Mi az, ami, igen, mi az, amiben most így közösen tudnátok például gondolkodni?
2: Például közös az, hogy szeretnénk változásokat elérni a színházi szakmában, és szeretnénk transzparensen letenni dolgokat az asztalra, a munka és a közös munka és a közösség kapcsán. Közös az a törekvés, hogy együtt edukálhassunk, vagy együtt juthassunk el emberekhez, és mind a két szervezet edukálhassa a saját tagságát. Egyébként ennek kapcsán fogunk tudni megjelenni majd az Ördögkatlan Fesztiválon is, több két alkalommal, ahol várunk mindenkit szeretettel, ez majd a programban olvasható lesz. Többek között erről is szó lesz, hogy mi a különbség, mi az összehasonlítás két alapja a két szervezet között.
0: A függetlenség meg a szabadúszás egyébként két különálló?
1: Különálló, bár szerintem kéz a kézben jár. Tehát általában egy szabadúszó művész, vagy szabadúszó dolgozó legyen az a háttér dolgozó, az általában egy független társulatnál, vagy független színháznál dolgozik. Úgyhogy abszolút, tehát maga a közeg, amiben dolgozunk, az ugyanaz. Az érdek képviselet, hogy mit képviselünk, meg miért dolgozunk, az én azt gondolom, hogy zömébe külön válik, de vannak, ahogy a Bálint is mondta, olyan dolgok, ahol összefonódik, ahol egy közös célt akarunk elérni, például az edukáció, az, hogy elérjük azokat az embereket, akiknek szüksége van segítségre, az, hogy minél inkább tudatos munkavállalókat és tudatos munkáltatókat hozzunk létre a magyar színházi világba.
2: Egy nagyon könnyen felfogható példa, hogyha van egy kis független társulat, aki mondjuk most frissen végző egyetemistákból jön létre, és úgy érzik, hogy ők létrehoznak egy társulatot, ahol egy-egy projektre tudnak valamilyen pénzt kalapolni egy mecénástól, vagy akár valamilyen pályázat mentén, akkor létrehoznak egy előadást, és ők azt mondják, hogy ez az XY társulat. Tehát a szívük odahúz. Bármikor, amikor dolgozni akarnak, akkor megpróbálnak azonnal együtt dolgozni. De a pénztárcájuk és a munkakörülményeik azt mondatják, hogy hiszen ők nem alkalmazotti státuszban vannak abban a munkakörülményben, hanem ők megbízási szerződéssel egy bizonyos projektre szerződnek egymással. Ezáltal a munkakörülményeik tekintetében ők szabadúszók. Tehát függetlenek, mint egy társulat, de közben meg a munkájuk a szabadúszóként üzemel. Bármennyire a lelkük odahúz, hogy én ehhez a társulathoz tartozom, és annak a társulatnak vagyok a társulati tagja, de valójában nem vagyok, hiszen nem vagyok alkalmazottja egy színháznak. És ez egy furcsa ellentmondás, de így jön össze könnyen felfoghatóan az, amit kérdeztél.
0: Sokszor elhangzott az a szó, hogy edukáció. Mire akarjátok pontosan edukálni? Tehát az edukáció alá mit terveztek? Pénzügyi tudatosság, művészi?
2: Nagyon egyszerű a válasz. Kérdés. Alapvetően az alapvető munka körülményeik kapcsán a saját jogaikkal, lehetőségeikkel kell tisztában lenni egy munkavállalónak. Ez az első és legfontosabb alappillér, ez a fundamentum. Utána egyébként, ha van igény, szükség, lehetőség, akkor bejöhetnek ezek a kérdések, egy pénzügyi tudatosság, de egy bármilyen workshop vagy egyebek. Szóval ezek csak majd arra pakolódhatnak, rakódhatnak rá.
1: Tehát, hogy a Bálint is mondja, sajnos az elmúlt években ez a fajta tudásátadás elmaradt. És amíg nem tesszük le az alapokat, és amíg nincsen egy a saját jogaival tisztában lévő színházi társadalmunk, addig nagyon nehéz erre plusz téglákat pakolni. A mi feladatunk az, hogy ezt az alaptudást segítsük eljuttatni azokhoz az emberekhez, akik dolgoznak a szakmába, és ugyanez a célja egyébként szerintem a FESZ-nek is, nekünk is. Az, hogy mi elsősorban a munkavállalókhoz szeretnénk eljutni, ők meg elsősorban, mondhatjuk így, a független szférába a munkáltatókhoz, az két külön csoport, de mégis egy. És ahhoz, hogy ez a két csoport jól tudjon egymással dolgozni, ahhoz szükség van arra, hogy mind a kettő kellő mértékben legyen ezen a téren edukálva.
0: Június 3-án volt egy jótékonysági. Mennyire nagy a belépési kedv ezen háttér munkások részéről, illetve mit tudtok most amúgy az ő helyzetükről, mert hogy nagyon sokan beleesünk abba, hogy ugye amikor kultúráról, meg színházról, művészetről beszélünk, akkor mindig csak a színpadon állók, meg a rendező jut eszünkbe, esetleg még a dramaturg, de ahogy ti is mondtátok, ez egy sokkal komplexebb és sokkal több emberi erőforrást igénylő feladat, hiszen annak a díszletnek fel kell épülnie, a kellékeknek ott kell lennie, ügyelő, stb.
2: A háttérmunkások közül például ott van egy asztalos, aki csinálja a díszletet. Az ő munka körülményei sokkal kézenfekvőbbek, tehát reggel mondjuk 6-ra vagy 8-ra bemegy a műhelybe, és akkor délután 4-ig ő elérhető, és gyártja a díszletet. Ha kell, akkor renovál, ha kell, akkor újat hoz létre. Az egy viszonylag klasszikus értelembe véve egy könnyebb paraméter munka szempontjából. Szóval mindig, csak oda akarok kiukadni már, bocsánat, hogy messziről indítottam, de hogy mindig is a háttérdolgozók egyel könnyebb, talán könnyebben megfogható munkát végeztek, mint a színpadon állók. Nem azt mondom, hogy sokkal, de talán egyel, és ezáltal nagyobb volt a hajlandóság és az érdeklődés mindig is a szakszervezettiség felé. És pont azért, mert a szervezet maga, vagy a szervezetek nem látszanak, és ezen belül még a híresebb emberek, akik színészek mondjuk, vagy művészemberek, ők is alig lehet tudni róluk, hogy szakszervezeti tagok, így mondjuk egy háttérdolgozónál még kevésbé tűnik föl nekünk, hogy ott vannak, pedig nagyon is ott vannak, és nagyon is fontos, hogy ott vannak.
1: Volt ugye, Bálint mondta, hogy volt ez a keddi találkozó, amilyen kötetlen beszélgetés volt, ahol ott voltunk 200-an, és nagyon, nekem nagyon jó volt látni azt, hogy voltak ott háttér dolgozók. Tehát én beszélgettem világosítóval, fővilágosítóval, meg jelmez és díszlettervezőkkel.
2: Igen.
1: És hajlandóság van. Az, hogy őket meg kell tudni szólítani, az a mi feladatunk. Én azt gondolom, hogy főleg például egy díszítő, vagy egy világosítónak a munkája, az nem feltétlenül olyan például, mint egy asztalosé, mert ők rendszerint bent vannak már reggeltől. Tehát egy díszítő az, aki először megy be a színházba, és ő az, aki utoljára megy el. Az ő munkájuk, az mondhatni láthatatlan, az eredményét látjuk, viszont nagyon-nagyon sokat dolgoznak, és néha szerintem embertelenül túl vannak terhelve egy adott évadba. Nagyon fontos lenne az, hogy minél többen csatlakozzanak hozzánk, és nagyon fontos lenne az is, hogy tudjuk őket kellőképpen képviselni.
2: Nem is beszélve róla, bocsáss meg, hogy szabadba vágok, de hogy pont a díszítők munkakörülményeivel hihetetlenül élnek vissza. Tehát nagyon egyéni megfejtések vannak a színházi vezetések részéről. Van, akit ügyeletben tartanak, van, akinek inkább kifizetik a túlórát, van, akinek ígérik a túlórát, de nem fizetik ki, viszont bent tartják egész nap. Tehát a díszítők pont az egyik olyan sarokpontja ennek, akiknek szerintem nagyon nagy szükségük lenne egy szervezetiségre.
1: Meg hogy tényleg csatlakozzanak minél többen, hogy tudjuk őket például ezekben a helyzetekben képviselni.
2: Hát igen.
1: Én nagyon örülnék például, hogyha díszítőktől vagy a világosítóktól kerülnének olyan emberek hozzánk, akik mondjuk aktívan tudnának akár az elnökséghez csatlakozni. Mert jelen pillanatban 4 elsősorban színész ül a vezetői részen a szabadúszóknál. Én nagyon örülnék neki, hogyha egy vagy kettő háttérdolgozó is csatlakozna, hiszen a színházi dolgozóknak több mint az 50%-át teszik ők ki.
2: Így van. És egyébként bocsássatok meg, de most elfelejtettem valamit, amit mindenképpen el akartam mondani, hogy nagyon sokszor akkor fordulnak a szervezet segítsége iránt, vagy a segítségehez, hogyha már kialakult egy jogi hercehurca, vagy egy probléma, és hosszú évek óta valaki presszúrálja őket, és esetleg kialakul egy szerződés is, amiben ez már lecsapódik, vagy kialakul egy jogvita, vagy kialakul valami. És olyankor körbenéz az ember, hogy honnan tudna segítséget szerezni. Hát egy ügyvéd nagyon drága, és rájövök, hogy ott van a szakszervezet, amelyik mindig ígérgeti, hogy segít. Na most akkor segítsem, csatlakozom. Felhívom őket, vagy írok nekik egy e-mailt, akkor az a válasz, hogy szakszervezeti tag vagy? Hát nem. Jó, akkor először is lép be, és akkor aztán tudunk segíteni. De az az igazság, hogy ez benne van a szabályzatban is alapból, hogy meglévő ügyekben nem tud eljárni a szakszervezet. A szakszervezet a szervezetiség létrejötte után létrejövő problémákat köteles ellátni, és ezzel rengetegen élnek vissza, az utolsó pillanatig húzzák azt, hogy ez a közösséghez tartozzanak, és az a vége, hogy természetesen szolidaritásból rengeteg ilyen ügyet végeztünk már el, hogy évek óta húzódó problémákkal megkeresett minket valaki, és azt mondtuk, hogy rendben, figyelj, ennek nem ez a menete, tök jó lett volna, hogyha az elmúlt években te is tudod, hogy mit szabad és mit nem, és hogy mire vagy kötelezhető és mire nem, és hogyha tagja vagy ennek a csapatnak, ahol te is edukálódsz, te is érted, hogy mik ennek a folyamata, és egy közösséget támogatsz te is a saját jelenléteddel, és nem csak akkor keresel meg minket, amikor bajban vagy. Erről is nagyon sokat kéne beszélni, és erről is tök jó lenne, hogyha tudna a társadalomnak ez a szegmens, a szektor egyáltalán. Mindig akkor fordulunk. Egy orvoshoz akkor megyünk el, mikor már fáj, de azt nem veszük észre, hogy egy bad habit miatt fáj valami.
0: Igen, vagy az érdekképviseletet a sokan úgy fordítják le magukban, hogy valaki segítsen rajtam.
1: Most
0: azonnal, igen. Mert nekem elegem van, miközben az érdekképviselet az, hogy te megtudod, hogy mik a te érdekeid, és te tanulod meg saját magad képviselni. Hát igen, ezt is.
1: Hát amit mondott a Bálint is, ugye, hogy az elsődleges célunk nem az, hogy halat adjunk, hanem hogy halászni tanítsuk meg az embereket. De ez tényleg ahhoz, hogy bárkit tudjunk képviselni, ahhoz szükséges, hogy csatlakozzon hozzánk. És ne akkor jöjjön már, amikor probléma van, amikor ég a ház, hanem már most. Hiszen mi is akkor vagyunk erősek, meg akkor tudunk hatékonyan fellépni mindenhol, hogyha van mögöttünk egy kritikus tömeg.
0: Éppen az jutott eszembe egyébként, hogy azért nagyon sokféle munka körülményről kell, hogy fogalmatok legyen, hiszen teljesen más módon kell gondolkodni egy díszítőről, mint egy színészről. Tehát valóban, hogyha minél színesebb az elnökség, akkor tudtok minél hatékonyabban működni, mert az tudja, hogy mire van szükség, aki ott dolgozik, tehát ti nem tudjátok kintről kitalálni. Viszont, mivel én színikritikusként is működöm, ezért gondoltam, megkérdezem, hogy egyébként nem a kritikusokat, de mondjuk a szellemi színházi emberekre vonatkozik-e ez a SZIDOSZ?
1: Most gondolok itt a súgók,
0: drámaíróra.
2: Ügyelők, színpadmesterek, mondjuk ott van fizikai munka is, de hogy szóval igen, a szellemi munkát végző színházi dolgozókra ugyanúgy színházi dolgozóként tekintünk, tehát ugyanúgy munkavállalóként, és ugyanúgy várjuk őket tagságunkba, és vannak tagjaink is sokan-sokan.
0: Mit éreztek? Lehet-e érezni bármit is így április 12-e óta? Tudom, hogy nemrég nevezték ki Nagy Ervint kulturális államtitkárnak, és azt is tudni vélem, hogy májusban volt egy fórum, amin ti is javaslatcsomagot, mint SZIDOSZ javaslatcsomagot tettetek a Magyar Színházi Társasággal együtt, hogy milyen módon lehetne meg reformálni, megújítani ezt a kulturális területet finanszírozásilag mindenhogyan. Lehet-e már érezni, hogy talán kicsit más szelek fújnak, talán kicsit nagyobb kormányzati figyelem és együttműködési hajlandóság van ezekkel a szervezetekkel, vagy még nem telt el annyi idő, hogy ilyen jellegű?
2: Nézd, szerintem korai lenne azt mondani, hogy bármi érezhető ebből a bizalom meg a hitnek a visszaadása érezhető, de az az igazság, hogy most kezdődik a munka. Most már úgy értem elkezdődött, de hogy ez a munka ideje. Az, amit az elmúlt 30 évben nem csinált meg a szektor önmagának, az most rajtunk csapódik le, a mi hátunkon cipelődik. Ezt nem lehet egyik napról a másikra. Elképesztő mennyiségű érdekcsoport és közeg fórumozgat, beszélget egymással ahhoz, hogy kialakítsanak valamiféle igényt, amit pontról pontra végig lehet venni, és azt lehet mondani a minisztériumnak, hogy mi itt vagyunk 300-an, mi itt vagyunk 3000-en, mi ezeket akarjuk, ezeket mindenképpen. Ebben a sorrendben priorizálva, stb. Rengeteg probléma van, senki nem foglalkozott ezzel a gyerekkel, és hát most el van kanászodva, és szét van esve, úgyhogy nagyon messziről kell indítani, de abban biztos vagyok, hogy hajlandóság vagy nyitottság van ebben az új rendszerben, és ez reménykeltő.
1: Ugyanezt tudom én is mondani. Még annyit tennék hozzá, hogy ami nagyon szimpatikus nekem, hogy maga a szakmában érzem azt, hogy nagyon nagy igény van arra, hogy történjen, legyen változás, és a szakmában dolgozó embereknek nagyon nagy igénye van arra, hogy a vágyaikat meg az igényeiket megfogalmazzák és továbbítsák. Az, hogy most egy hónap után történt-e bármi látható változás, szerintem butaság lenne azt várni, hogy legyen kézzel fogható eredmény, de ettől függetlenül nem irigylem az Ervinéket, mert nagyon rövid idejük van. Tehát, hogy szeptemberben indul az évad, az új évad, szerintem mindenkiben az van, hogy akkora már szeretnének valamilyen eredményt látni. Nagyon nem irigylem őket, mert szerintem nekik nagyon kemény nyaruk lesz, nagyon sok munkájuk van, kezdve az NKA-tól, kezdve a színházigazgatók helyzetén át, a színházi dolgozók etikai kódexétől kezdve, tehát rengeteg
2: különböző
1: olyan
2: dolgok. Kuratóriumok, szövetségek, szervezetek, amik politikai alapon lettek kinevezve, és teljesen a korrupció átszőtte minden irányból, elképesztő, felesleges döntőbizottságok és pénzeltűnések, és hát emellett vannak az etikai problémák tömkelegei, szóval nagyon nagy a munka, és mindenki nagyon aktív, és ez tényleg
1: és mindenki
2: dicséretes.
1: Nagyon várja, hogy történjen valami, tehát biztos, hogy hatalmas rajtuk a nyomás. Én azért tényleg mindenkit arra kérnék, hogy azért türelemmel legyünk, de ne aludjunk el, és igenis ennek a szakmának tök mindegy, hogy milyen politikai párt van, milyen hatalmi rendszer van, meg kell tanulnunk saját magunkat képviselni, és még egyszer nem szabad engednünk azt, hogy a fejünk felett úgy döntsenek, hogy a mi érdekeinket csorbítják, és mi ezt némán tűrve végignézzük, és asszisztálunk hozzá. Mert szerintem még egyszer nem szabad, hogy ez megtörténjen, és nem szabad, hogy hagyjuk ezt a dolgot.
0: Ha most csak egyetlen egy dologgal kellene egy itt álló, bármilyen jellegű színházi dolgozót meggyőzni, hogy, mert az oldalatokon is olvasható, hogy 10 érv, hogy miért lépjetek be, én most ezt a 10 érvet nem várom, egyetlen egyet, ha azt mondja, hogy nem érti, mi az, hogy az érdekeimet kép, mi azok az érdekeim, mit kéne azon képviselni, meg honnan lehet tudni, hogy akkor ti nem tudom, csak bekebeleztek engem, és felszedtek utánom tagpénzt, tehát, hogy mi az, amivel érthetően meggyőznétek egy itt álló színházi dolgozót, hogy miért lesz jó neki, ha tag lesz?
2: Banán. Tényleg az, hogy ez, mi az az egy, amivel meggyőzzük, nagyon sok fontos jelmondat van. És igazából az egyiket már elmondta az Ádám arra, hogy a FESZ és a SZIDOSZ együtt elkezd dolgozni, hogy egységben az erő. Tehát igazából arról van szó, hogy egy közösség jobban és aktívabban és sikeresebben tud önmagáért, az egységért kiállni, mint egy egyedüli, magánzó, egyetlen egy ember. Lehet, hogy vannak olyan individuumok, akik ügyesen érvényesítenek érdeket, de összességében nekik sem lesz olyan jó, mert ők mondjuk elérnek valamit, amit ők megkaphatnak a vezetőségtől, és ott lesz másik 25 ember a társulatban, akik hát irigyen figyelik majd, hogy mit sikerült elérni. Ez lehet, hogy bérfeszültséget hoz létre, lehet, hogy munkaügyi problémákat hoz létre, de összességében az biztos, hogy nincsen 100 emberből 100, aki individuumként jól érvényesíti a saját akaratát vagy érdekeit. Még egy ilyen szervezetnél ez mindenképpen egy kiegyensúlyozott, hogy mondjam, örömteli, vagy szeridebb, vagy boldogabb munkakörülményt adhat, ami a munka alapja. Tehát itt kéne kezdődjön a munka.
0: Hát és talán egyébként most, mintha nagyobb igény is lenne a közösségre itt az individuumok nagy social médiás világában.
1: Figyelj, nem hiszem, hogy ezt egy mondattal el lehet intézni, tehát tényleg nem tudok olyan egy mondatot mondani. Annyit tudok mondani, hogyha szeretnéd azt, hogy a szakmádon belül

0: és utána segít eligazodni a honlap, hogy te most, ha van a színházadban úgynevezett alapszervezet, az azt jelenti, hogy a nagy szervezeten belül az ottani ügyekkel foglalkozó, nem tudom, a Vígszínház alapszervezete, és akkor az, aki Vígszínházban dolgozik, az akkor oda lép be. Ha szabadúszó, akkor hozzánk lép be, és ez ilyen egyszerű. Ebbe segít eligazodni az online felület, és utána nincs más dolga, mint kitölt egy belépési nyilatkozatot, és ezzel jelentkezik.
1: Na hát akkor azt hiszem, szerintem csütörtök esti programnak, hogyha éppen előadás előtt vagytok, akkor nyugodtan menjetek rá okostelefonnál, és lépjetek be, mert szerintem most ebben az elmúlt egy órában elég sok érv elhangzott azért, hogy miért jó ennek a közösségnek a tagja lenni. Nagyon szépen köszönöm Bálintnak, de mielőtt megköszönöm, az Ádámnak még van egy gondolata.
2: Igen,
1: elnézést.
2: Még egy gondolatom van, mert tök jó, amit mondtál, de erről szó is volt, de ha ott vagytok az Ördögkatlan Fesztiválon, akkor augusztus 4-én és 7-én meg fogtok minket találni. Augusztus 4-én Nagyharsányban, augusztus 7-én Beremenden, benne leszünk a programfüzetbe, de ott leszünk, és lesz egy órás fórumunk
0: a FESZ-szel
2: közösen, ahol pont arról fogunk beszélgetni, hogy miért érdemes belépni hozzánk, nem egy mondatban, hanem többe.
1: De és hogy... nagyon kellemes és olcsó borok társaságában, tehát ennél kellemesebb alkalom nem nagyon lesz arra, hogy belépjetek. Köszönöm szépen, igen, tehát akkor augusztus 4-én és vagy 7-én Nagyharsányban és vagy Beremenden ugyanúgy ezt megtehetitek, és megkérdezhetitek ti is Ádámot és vagy Bálintot. Szerintem ugyanazokat fogják mondani, mint nekem, úgyhogy ez nem csak a stúdiónak a varázsa. Ha pedig véletlenül nem tudtok augusztusban ott lenni, akkor az a jó ebben az egészben, hogy a telefonotok bármikor elérhető, bármikor be lehet pötyögni, és bármikor ki lehet tölteni ezt a bejelentkezési lapot. Úgyhogy ezzel a kis csomaggal köszönöm a beszélgetést Bán Bálinnak és Gulyás Ádám Endrének. Ez volt a Szezám Tárulj. Augusztusban is jövök majd egy színházi jelenséggel, amit pont a Ördögkatlan előtt fog lemenni, úgyhogy egy ilyen kis, nagyon jó kis színházi bummal tudtok menni fesztiválozni. Két hét múlva pedig a Két Lámpás blog szerkesztői hozzák újabb csodálatos barátjukat, igen, én meg megtanulok beszélni. Legyen szép vasárnapotok, sziasztok!
0: Köszönjük, sziasztok!
2: Köszönjük, sziasztok!

Sziasztok, kedves előhallgatók! Ez itt a Szongóra. Következő egy órában velem Kőke. Zenék. Innen-onnan, a földgolyóról.

Tízos Rádió. Benne pedig ez mindig a szongóra. Egészen hatig.

Tilos Rádió, benne pedig a Szongora volt az elmúlt egy órában, meghallgatunk még egy felvételt, üdv Fatinak valahol Európában. Én pedig maradok kölyök, találkozunk két hét múlva ugyanekkor. Sziasztok!

0: Arany László, a nyelves király kisasszony. Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Annak volt egy gyönyörű, szép lánya, de az a leány olyan nyelves volt, hogy senki nem csak meghaladni, hanem megközelíteni se tudta a szájasságában. Akárkivel, akármikor beszélt, mindig csak az övé lett az utolsó szó. Búsult ezen a nagy nyelvességen a király. Kivált, ha látta, hogy a többi király és herceg kisasszonyok soha egy rossz szót, egy káromkodást ki nem eresztenek a szájukon. Az ő lányától meg más se hallani. Ezen kívül az is bántotta, ha elgondolta, hogy hogy tegyen ő ezzel valami becsületes ember szerencsétlenné, hisz aki elveszi, csak keserűség lesz az élete. Utoljára hát gondolt egyet.
1: No, leányom, mondta a leányának, kihirdettem az országban, hogy aki téged le tud szájalni, annak adlak feleségül.
0: A lány megörült ennek, ahelyett, hogy megszontyolodott volna.
2: Jó lesz bizasz, felséges atyám. Legalább nem lesz olyan alamuszi. Tedd ide, tedd oda, uram.
0: A király látta, hogy csak ugyan nincs más mit tenni, hát kihirdette, hogy aki rá tud arra menni, hogy nem a leányi, hanem az ővé legyen az utolsó szó, annak adja feleségül fele királyságával együtt. Mentek aztán szerencsét próbálni mindenféle emberek, hercegek, grófok, nagysüvegű tótok, de egyik se tudott kettőt se szólani a királyasszonyhoz. Meghallotta ezt három sváb fiú is. Ők is elindultak, hogy megpróbálják, mire mennek. Ha nyernek, jó lesz. Ha nem gyernek, se káruk, se hasznuk benne. A legkisebb fiú eszelős volt. A bátyai el se akarták vinni.
3: Ne is gyere, te Jankó! Úgy se lesz az a kisasszony a tied.
4: Csak azért is elmegyek, majd ott megválik, hánysággal telik. Kié lesz az a király kisasszony?
0: Mentek, aztán mendegéltek. A két bátya már nagyon elhagyta Jankót, mert az akármit látott úton, útfélen, mindent felszedett. Egyszer csak talált egy tojást. Elkezd kiabálni a bátyai után.
4: Gyertek csak, hé! Mit találtam?
0: A két bátya azt gondolta, hogy legalább egy véka aranyat, ezüstöt talált. Oda szaladtak nagy lóhalálába, hát látják a tojást. No, hiszen neki estek Jankónak. Úgy elverték, mint a két felekű dobot, aztán ott hagyták. Jankó feltápászkodott, eltette a tojást, ment utánok. Kevés idő múlva megint talált egy rossz szeget. Megint elkezdett kiabálni.
4: Hát most mit találtam? Gyertek csak!
0: Azok megint visszaszaladtak, hogy Isten tudja, mit talált, mit nem, Jankó. Hát látják a rossz szeget. No, ezért megint jól helybe hagyták. Jankó eltette a szeget is. Harmadszor még talált egy rakás ganét. Akkor is kiabált, de rá se hederítette. Jankó eltette azt is a sapkájába. Ment aztán a bátyai után, de azok már úgy elhagyták, hogy mire a palotához ért, azok már visszafelé jöttek nagy szomorúan.
3: Ne is menj te oda be, úgy se lesz az a tied.
4: Már miért ne lehetne az enyém?
3: Csak, nincs hozzávaló eszed.
4: Csaknak zsák kell, papnak ágy kell, azért is megmutatom, hogy az enyém lesz.
3: Nem éljed meg hajosan, kopaszon is bajosan.
0: De Jankó csak bement. Mindjárt beszédbe eredett a királyasszonnyal.
4: Te piros a kisasszony!
2: Tűz ég ám bennem!
4: Itt egy tojás, süssük meg nála!
2: Lyukas ám a serpenyő!
4: Itt egy szeg, foltozzuk be vele!
2: Igen, bizaganét!
4: Az is van itt, egy sipkával!
0: No, erre a kisasszony egy szó sem tudott szólani. Hozzá kellett neki menni a bolondhoz. Másnap megesküdtek, nagy lakodalmat tartottak, máig is élnek, ha meg nem haltak.

0: Volt egyszer egy szegény ember, s annak három leánya, meg egy kecskéje. Azt mondta egyszer a szegény ember a legidősebb lányának.
1: Hagyj ki, lányom, a kecskét térdig érő fűbe, derékig érő vízbe. Hadd egyék, igyék, amennyi beléfér.
0: Kihajtja a leánya kecskét térdig érő fűbe, derékig érő vízbe, ehetett, ihatott, amennyi belefért. Este, mikor a leány hazahajtotta a kecskét, kérdi a szegény ember.
1: No, édes kecském, ettél-e, ittál-e?
2: Sem nem ettem, sem nem ittam, majd elvesztem étlen szomjan. Azzal vagyok ma is, amit tegnap kaptam.
0: Eléveszi a szegény ember a leányát, jól megnadrágolja, hogy miért nem hajtotta a kecskét térdig érő fűbe, s övig érő vízbe. Mondja a leány.
3: Hazudik a kecske, mert evett, ivott elegendőt.
0: De hiába mondta, hiába esküdözött, a szegény ember a kecskének hitt, nem a lányának. Másnap a középső lány küldte el a kecskével. Annak is meghagyta erősen, hogy hajtsa térdig érő fűbe s övig érő vízbe. Kihajtotta ez is térdig érő fűbe, övig érő vízbe. Annyit evett, ivott a telhetetlen kecskéje, hogy majd megrepett a bőre. Hanem este, mikor a szegény ember azt kérdezte,
1: édes kecském, ettél-e? Ittál-e?
2: Nem is ettem, nem is ittam, majd elvesztem étlen szomjan. Ma is azzal vagyok, amit tegnap kaptam.
3: Hazudik a kecske, mert evett, ivott elegendőt.
0: Mondja a középső leány. Hiszen volt nem ulas, csúnyán kikapott a második leány is. Harmadnap a legkisebb leány hajtotta ki a telhetetlen kecskét térdig érő fűbe, övig érő vízbe, ahogy az apja megparancsolta. De este, mikor a szegény ember kérdezte,
1: ettél-e? Ittál-e, édes kecském?
2: Sem nem ettem, sem nem ittam, majd elvesztem étlen szomjan. Most is azzal vagyok, amit tegnap kaptam.
3: Hazudik a kecske, mert evett, ivott elegendőt.
0: Mondja a legkisebb leány. Hely, de megmérgelődött a szegény ember. De már a legkisebb leányát nem verte meg, hanem elévette a kést, s megnyúzta a telhetetlen kecskét. Hiszen majd most meglátja, hogy igazat beszélte a kecske. Azám, csak hogy mire félig megnyúzta, kiszökött a keze közül a kecske, s utcú neki szaladt, mintha szemét vették volna. Szaladt a kecske árkombokron át, erdőkön, mezőkön keresztül, s addig szaladt, amíg egy rókalyukat talált, s abban nagy hirtelenséggel belebújt. Egyszer megy haza a róka, benéz a lyukon, s látja, hogy egy csuda szörnyeteg állat van az ő házában. Mit csináljon szegény róka? Nem mert bemenni a tulajdon házába. Éppen akkor arra vetődik a farkaskoma, s kérdi.
4: Mit csinálsz, rókakoma?
5: Nos, kedves farkaskomám, ne is kérdezz, valami csuda szörnyeteg állat van a házamban. Nem tudom, mi lehet.
4: Majd megnézem én, s kikergetem onnét.
0: Benéz a farkas, a lyukon, s kérdi.
4: Hé, ki vagy itt?
0: Visszamekeg a kecske.
2: Én vagyok a félig nyúzott bakkecske, dübü-dübü lábammal, döfi-döfi szarvammal, be ne jöjj, ha az életed, kedves!
0: Bezzeg a vitéz farkasnak is inába szaladt a bátorsága. Visszakapta az orrát, s mondta.
4: Én be nem megyek, rókakoma, mert sok mindent láttam, de ilyent még soha.
0: A közben odavetődött egy őz, s mondja ennek is, hogy valami csoda szörnyeteg állat van a rókaházában. Beszólt az őz is.
6: Ki vagy itt, hé?
0: Visszamekeg a kecske.
2: Én vagyok a félig nyúzott bakkecske, dübü-dübü lábammal, döfi-döfi szarvammal, be ne jöjj, ha kedves az életed.
0: Hiszen nem kellett, hogy kétszer mondja, az őz ugyan be nem ment. Jött aztán egy nyúl, ez is csak úgy járt, mint a többi. Végezetül jött egy tövis disznó, kérdi.
3: Hát itt mit csináltok?
0: Elpanaszolják neki, hogy mi történt.
3: Hiszen majd kikergetem én, akármilyen állat légyen.
0: Beszólt a lyukon.
3: Ki vagy itt, hé?
0: Visszamekegett a kecske.
2: Én vagyok a félig nyúzott bakkecske. Dübü-dübü lábammal, döfi-döfi szarvammal. Be ne jöjj, ha kedves az életed.
0: Na, a tövis disznó meg nem ijedt ettől a beszédtől. Begurult a lyukon, jól össze-vissza szurkálta a kecskét. Bezzeg, hogy mindjárt kiugrott a kecske. Hanem ahogy kiugrott, mindjárt közre fogták, széjjel tépték. A húsát egymás közt atyafiasságosan elosztották, megették. Csak a belét tette el külön magának a rókakoma. Még jóformán meg sem ették, azt mondja a farkas a rókának.
4: Komám, én éhes vagyok.
0: Azt mondja a róka.
5: Tudod mit, komám? Együk meg, akinek köztünk a legcsúnyább neve van.
4: Jól van, hadd lám csak. Farkas Barkas, szép név. Róka Bóka, szép név. Őzbőz, szép név. Nyúlbúr, az is szép név. Tövisdisznó, jaj, de csúf név.
0: Megették a szegény tövisdisznót, hogy még egy tövis sem maradt belőle. Hanem ahogy megették, megint mondja a farkas.
4: Róka, koma, én éhes vagyok.
5: No, bizony, ha éhes vagy, koma, együk meg, akinek legcsúnyább neve van köztünk.
4: Jól van, hadd lám csak. Farkas Barkas, szép név. Róka, koma, szép név. Őzbőz, szép név. Nyúlbúl, jaj, de csúf név.
0: Megették a szegény nyulat is, s megették utána az őzet is. No, már most csak ketten voltak, Farkas Barkas s Róka Bóka. Fogja magát Róka Bóka, eléveszi a kecskebelét, s enni kezdi. Kérdi a Farkas Barkas.
4: Mit teszel, Róka Bóka?
0: Azt mondja Róka Bóka.
5: Én bizony kiharaptam a hasamat, s megeszem a belemet. Ha éhes vagy, Farkas Barkas, te is harap ki a hasadat, s edd meg a beledet.
0: Bolond farkas kiharapta a hasát, de meg is döglött abban a minutában. Akkor aztán Róka Bóka megette Farkas Barkas húsát is.
6: Így volt, vége volt, igaz volt.

0: Duzma-dözmő, a földterhe burbók felvillanyozódott a távirattól.
1: Új élet, fény, munka, nem nyomom többé a földet. Mit szóltok ehhez, nyári Mikulások?
0: Fordult diadallal más jelenlévő híján feledésbe merült kis játékfiguráihoz, akik a könyves polcán gubbasztottak néhány dülöngélő könyv között. Válaszra persze nem várt, régóta nem volt beszélő viszonyban a játékbabáival. Így aztán nem hallotta, hogy Jean-Pierre, a vitéz cserépkapitány boldogan felsóhajt.
2: Mindig mondtam, hogy egyszer kivágja a rezet.
0: Kicsus Grabola és Pamoszlán, az elválaszthatatlan ikrek, tapsikoltak.
3: Legalább egy hétig tartson ki.
0: Emike, mággubó fejű angyala, összetette a kezét.
4: Istenem, segíts!
0: Liflaflafantyú, azaz közönségesen csak Fincike, a finn felfújható gumibaba, aki löttyetten, félig leeresztve szomorkodott a legalsó polcon, fölkapta a fejét.
5: Tehát, hogy minden megváltozik, hogy lehet, hogy fogja magát, és hogy fölfúj engem.
0: Megpróbálta kihúzni magát, de nem ment, mert ahhoz levegő kellett volna. Durcimókus, akit évekkel ezelőtt egy Áron nevű kisfiú felejtett Duzma dözmőnél, morgott.
6: Még hogy új élet! Nem mész te semmire! Te földterhe burbok! Tovább nyomod a földet!
3: Már megint ez a sok helye húja, ez az idegsértő mocorgás.
0: Méltatlankodott Kucika hercegnő, aki a legfelső polcon állt, és az orrát mindig az ég felé tartotta.
2: Nem érted? Jobbra fordulhat a sorsa!
0: Kiabált rá vitéz Jean-Pierre.
3: Hú, érdekeltek is engem, kicsinyes fajankó. Épp ide kellett kerülnem ebbe az alantas társaságba, amikor királyok közt lenne a helyen.
0: Duzma dözmő, a földterhe burbók persze egy kukkot sem hallott a babák beszédéből, s ha hallotta volna is, most csak a fényes jövő érdekelte. Még nagy lomhán táncra is perdült, hopp, egy suta fordulat. Lobogott a távirat.
1: Reggel 6-kor ki az állomásra, vonatra pattanok, megy majd minden, mint a karikacsapás. Lesz munkám, barátom, fényes életem. Hol is az az ébresztő óra? Felhúzom a csörgőjét, nehogy elaludjak.
0: Ezt mondta, de mintha abban a pillanatban elfelejtette volna, mit akart, ügyet se vetett a vekkerre. Vacsorázott, fütyörészett, patonázott, kotorászott, hutinázott, és mint ki jól végezte dolgát, lefeküdt. Húzta a lóbőrt. Most aztán mi lesz? Az óra mutatója kíméletlenül megy előre. Duzma dözmő kíméletlenül aluszik. Már szinte hallani, hogy odakint a vaspályán zakatolva közeleg a vonat. Hely, Duzma dözmő, munka, barát, fényes élet, fel kellene hozzá kelni.
4: Légy szíves, csörögjél neki, és ébreszt föl.
7: Hogy képzeled?
0: Méltatlankodott a vekker.
7: Nem húz fel és csörögjek? Ki hallott olyat?
3: Most az egyszer megtehetni.
0: Próbálta rábeszélni Kicsus Grabula.
3: Mi az neked? Csörögsz egyet.
0: Tódított a Pamoszlán az ikertestvére, de az ébresztő óra hajthatatlan maradt, ragaszkodott a rendhez. Ha egyszerűt nem húzták fel, majd bolond lesz csörögni.
6: Úgy is van! Ne csörög! Már előre élvezem, milyen képet vág, ha rájön, hogy lekéste a vonatot.
0: Megszólalt persze Kucika hercegnő is, hogy...
3: Itt nem lehet aludni. Nem lehet magasztos gondolatokkal foglalkozni, nem lehet hódolni a szépségnek, és jaj, új, de úcska banda, ki a fene törődik ezzel a duzmadözmővel, ezzel a szélelbélet tohonya, földterhe burbókkal, üssön csak bele a mennydörgetős ménkű, az lesz a legjobb mindenkinek.
0: Közben elérkezett az utolsó perc. Most vagy mindennek vége, vagy valami csoda történik.
2: Döntöttem,
0: szólt elszántan Jean-Pierre, a vitéz cserépkapitány. És zsupsz, leugrott a könyvespolc 7. emeletéről. Durranás, dörrenés, szegény Jean-Pierre, recs, 1000 darabokra. Duzma dözmő meg fölried.
1: Mi van? Majdnem elkéstem.
0: Kiugrott az ágyból, kapkodta magára a ruháit, usgyi, befűzetlen cipővel az állomás felé, ember rálépsz a madzagra, és akkorát taknyolsz, mint egy ólajtó, de nem lépett rá, nem ólajtó, hanem elérte a vonatot. Úgy bizony, Jean-Pierre meg ott feküdt, összetörve.
6: Akkor most neked annyi,
0: mondta neki Durcimókus, de érezni lehetett a hangjában egy kis tiszteletfélét, ami, valljuk be, Durcimókustól merőben szokatlanul hatott.
2: Nekem annyi, de Duzma dözmő elérte a vonatot.
0: Kucika hercegnő felfortyant.
3: Azt hittem, hogy aki ripityomra törik, az nem tud többé beszélni. Úgy látszik, hiába örültem, hogy egyel kevesebb folyankóval kell együtt lennem.
5: Szégyellek magad.
0: Mordult rá Liflaflaffantyú, akit, mint tudjuk, közönségesen Fincikének neveznek.
5: Nem látod, hogy Jean-Pierre igazi hős fölélette azt észre, hogy mit jelent hősnek lenni?
3: Lári-fári,
0: mondta Kucika hercegnő, és biggyeztett.
4: Vagy ha észre nem éred is föl legalább a szívedben, megbizseregne valami, legalább éreznéd, hogy mi történt.
0: Mondta neki szeliden Emike mággubó fejű angyala.
3: Szív. Azt mondod, szív. De hiszen nincs neki szíve.
5: Hogy nincs?
3: Nem emlékeztek? Egyszer elesett, és látszott, hogy belülről teljesen üres.
4: Akkor talán nem is az ő hibája, hanem azé, aki Kucika hercegnő színes nemezlapokból összevarta.
0: Mélyen elgondolkoztak. Aha! Szóval összecsapták, elnagyolták, összeeszkábálták, összefércelték. Így aztán a szíve kimaradt. Akkor semmi kétség. Kucika hercegnő szíve kifelejtődött a nagy sietségben. Nem tett róla szegényke.
7: Akkor pedig jogosan volt nagyképű.
3: Irigy.
2: Gőgös.
6: Fellegzős.
3: Hiú.
7: Kiállhatatlan.
2: Szeszélyes.
3: Arcátlan.
5: Pimasz.
4: Az ugyanaz.
5: Na jó, akkor arcátlan pimasz.
3: Most már nyugodtan abba hagyhatjuk. Megállapíthatjuk, hogy Kucika hercegnő jogosan volt ilyen szóval, amit mondtatok. Gonosz szegény, de mégsem gonosz, hanem csak gondatlanságból szívhiányos. Önhibáján kívül nincs szíve.
6: Az csak előny! Akkor legalább nem kell az embernek semmit megbánnia.
0: Pamoszlán épp ékes vagy égtelen replikába kezdett volna, de odabentről az 1000 darabra törött vitéz Jean-Pierre cserépkapitány félbeszakította.
2: Ne vitatkozzunk. Inkább adjunk neki ajándékba egy igazi érző szívet.
6: Ilyen ostobaságot! Ilyet is csak egy volt vitéz, volt Jean-Pierre, volt cserép, volt kapitány szétdurrant, volt fejéből pattanhat ki.
5: Azt csak nem akarod kétségbe vonni, hogy Jean-Pierre most is cserép?
6: Na jó, cserépnek cserép. Azt elismerem.
3: Szégyeld magad. Vedd tudomásul, hogy Jean-Pierre majdnem ugyanaz, aki volt. Csak vitézebb. És már nem is kapitány, hanem ezredes. Jean-Pierre, előléptetünk ezredessé.
2: Nagyon köszönöm, de most nem erről van szó, hanem Kucika hercegnő szívéről.
0: Kucika hercegnő már majdnem felkiáltott.
3: Egyétek meg a szíveteket.
0: De aztán mégsem.
3: Egész érdekes a dolog. Milyen lehet, ha van szíve az embernek?
5: De hogyan adjunk neki szívet?
4: Megmondom én.
0: Mosolygott Emike mággubó fejű angyala.
4: Mindenki ad magából egy darabot.
6: Még csak az hiányzik! Még hogy ollóval felém nyeszetelni, mi?
3: Ajaj, az biztos fáj.
5: És én valami lesz, akkor végleg leeresztek.
0: Siránkozott Liflaflaffantyú, akit közönségesen csak Fincikének neveztek.
2: Nekem aztán könnyű dolgom van.
0: Nevetett odalent az 1000 darabra fröccsent vitéz Jean-Pierre cserépkapitány, akarom mondani, cserép ezredes.
2: Darabokból remekül állok.
0: Elvitatkozgattak még egy ideig, de aztán csak megegyeztek. Jó, add mindenki egy darabkát magából, abból lesz Kucika hercegnő szíve. Végül még Durci Mókus is beleegyezett.
6: Na jó. Én is adok legalább, akkor nem lesz nagyon málészájú.
0: Nyeszegett az olló, jujok, jajok, Fincike meg egyenesen így, hogy... Igen, kisuttyant belőle az összes levegő, kis roncsomócska lett odalent a legalsó polcon, kis gumicafat. A szív készen állt, gumiból, pamutból, mággubóból, cserépből, meg nyilván valami másból is, mert hiszitek, ha nem, igazi szív volt. Csak éppen össze kellett volna fogni valamivel, hogy örökre egybe maradjon. Valamilyen kis abroncskával.
3: Nincs egy gyűrűtök?
0: Kérdezte izgatottan Kucika hercegnő, és amikor kiderült, hogy nincs, fitymálva hozzátette.
3: Micsoda életetlen népség.
0: De akkor magától kinyílt a könyves polcon egy könyv. Az volt beleírva, hogy...
8: Aromó, figyeljetek,
0: mondta a könyv.
8: Az egyik O betűmet odaadom. Azzal összefoghatjátok.
0: Így is történt. Az O betű lett az abroncs, a könyvben meg mindenütt az maradt Aromó helyett, hogy...
8: Armó.
0: De meg lett a szív. Betették Kucika hercegnő melle közepébe, aki akkorát sóhajtott, mint egy kovácsfújtató, még a függöny is meglebben tőle, és lássunk csodát, azt mondta, hogy...
3: Köszönöm.
0: ez legtökéletesebben sikerült. Kucika hercegnőnek visszavonhatatlanul szíve van. Ekkor nyílt az ajtó, döndült, recsent, durrant, becsapódott. Hú, de rossz kedve volt annak, aki belépett. Szortyogott, sistergett, buzgott és nyözgött a rossz kedve. Majd szétrobbant duzma dözmő a földterhe burbók.
1: Ócska bunkók, még hogy munka, még hogy barátok, még hogy fényes élet. Fúj, köpök rátok.
0: Aha, ezek szerint mégiscsak elérte a vonatot. Duzma dözmő meglátta a cserépkupacot a földön.
1: Ez meg micsoda? Ez mi ez a gumirongy itten? Na, hozom a seprűt és a szemétbe velük.
0: Mindenkinek összeszorult a szíve. Kucika hercegnőnek a legjobban, mivel hogy a legeslegelőször történt vele ilyesmi.
3: Jaj, mi lesz veletek, Vitté, Jean-Pierre cserépezredes és Liflafla fantyú, akit közönségesen csak fincikének hívtunk.
0: Na de duzmadözmő, a földterhe burbók, ahelyett, hogy a söprűért ment volna, letottyant az ágyra, hanyat dobta magát.
1: Előbb kiolszom magamból ezt a sok hülyét. Úgyis nagyon korán keltem. Aztán majd söprök.
0: És már is sziszeget szuszogott. Elaludt. A szívek megfájtak. Fájdogáltak. Az új is, meg a régiek.
8: Jaj, ez fölébred és jön a seprűvel.
3: Talán nincs szegénynek szíve. Adjunk össze egyet neki is. Nem félek az ollótól, csak vágjatok belém.
8: Ugyan, van neki szíve.
3: Csak

0: erősen megcsókolta a föltere burbók szívét. Duzmadözmő felnyögött, hányta vetette magát az ágyon. Pucika hercegnő alig tudott eliszkolni, de sikerült neki, és hip-hop már fönt is volt a helyén. Az meg ott lent, mintha a darás csípte volna meg, fölült az ágya szélére. A kezét a szívére szorította.
1: De hiszen ez Vitéz Jean-Pierre cserép kapitány.
0: Na persze, a balgájának fogalma sem volt róla, hogy már rég nem kapitány, hanem ezredes, de se baj, legalább tudta, ki az a cseréphalmaz. Mint ahogy felismerte a gumikupacot is.
1: Jaj, hiszen ez fincike, az én kedves, liflaflaf fantyum. Mi történt veletek?
0: De nem sokat tépelődött. Kihúzta a sublót fiókot, és mindenféle kacatot-facatot rángatott ki maga mellé. Fiolákat, tasakokat, tégelyeket, tubusokat, és nekilátott. Darabonként összerakta Jean-Pierre-t, a vitéz cserépkapitányt, akiről persze mi már tudjuk, hogy ezredes. Minden darabkáját megrakasztózta, összeillesztette. Azaz, hogy minden darabkáját? Na, azt nem egészen.
1: Egy darabkádat sehol sem találom. Te egy szebb is vagy, mint újkorodban.
0: Bizony, nagyon ragyogott vitéz Jean-Pierre cserép ezredes. Fény lett. Aztán meg fincikét vette kézbe Duzmadözmő. Csiszált, nyiszált, tömedékelt, ragasztózott, leszorította, aztán meg teli tüdőből fújt. Kikerekedett fincike! Duzzat, akár egy úritök! Duzmadözmőn a fölterhe burbókon még átsuhant valami. Minek is nevezzem? Úgy látszik, senki se tudta megnevezni, mert valami olyasmi hallatszott a levegőben, hogy...
2: Itt valami történt. Látjátok?
3: Történt valami.
0: Duzmadözmő, a fölterhe burbók gyanakodva nézett a könyvespolcra.
1: Most ezt én mondtam, vagy valaki más?
0: Ki mondhatta? Én sem tudom. De ha egyszer a kezetekbe kerül egy könyv, amelyben aromú helyett mindig
4: armó
0: van írva, tudhatjátok, hogy mitől.

A Tilos Ágya Novi műsorának hírei következnek. Andrew Papi 1951. május 29-én Kentben született angol, postminimalista zeneszerző, zongorista és lemezproducer. 1981 elején alapítótagja és zongoristája volt a The Lost Chucky együttesnek, amely Philip Glass, Steve Reich és Louis Adriessen munkásságához kapcsolódó technikákat kutatott. Poppy az 1980-as évek közepén leszerződött a Paul Morley és Trevor Horn vezette ZTT Recordhoz, amely alapvetően egy popzenei kiadó volt. A kiadót az olasz futurista Filippo Tommaso Marinetti Sanctam Tum című művéről nevezték el, amely a háborút írja le, és amelyben a Sanctam Tum egy géppuska hangját leíró hangutánzó kifejezés. A kiadó olyan előadóktól adott ki lemezeket, mint a Frankie Goes to Hollywood, Grace Jones, az Art of Noise és a Propaganda. A kiadó Poppytól két postminimalista esztétikájú CD-t adott ki. 1985-ben a The Beating of Wings, majd 1987-ben az Alphabet The Mystery Dance című albumokat. Az Alphabet ötvözi hagyományos zeneszerzési és stúdióprodukciós technikákat, szekvenszereket, szempleveket és elektronikus billentyűs hangszereket használ. A lemezen számos énekes szerepel, köztük Annette Peacock, Ashley Stator, Udo Sajaflug és Dee Louise. 1980-ban a Londoni Kortárs Művészeti Intézet által készített kísérleti vizuális színházi darabokban működött közre. A chicagói False Wall kiadó a The Beating of Wings album 40. évfordulója alkalmából újra kiadja ezt a popkultúra és postminimalizmus összekapcsolásából született albumot. Az Andrew Poppy komponálta és saját együttesei által előadott album 4 hipnotikus számot tartalmaz, amelyek akusztikus zenekari hangszereket ötvöznek elektromos zongorával, elektromos gitárral, basszusgitárral, szemplerrel, Fairlight Music Computerrel és dobgéppel. Minden darabnak megvan a maga története, nézőpontja, zenei világa és hangulata, melyeket egy magával ragadó ritmus fűz össze. Az új kiadáshoz az albumot Stephen Mathieu remasterizálta. A CD tartalmaz egy 24 oldalas, kibővített füzetet Andrew Poppy új írásaival. A lemez a kortárs klasszikus zene világába vezető kapu Brian Eno, Laurie Anderson és a Kraftwerk rajongói számára, amely a ZTT Pop kiadványai mellett megjelenve egy egész generáció számára tette lehetővé, hogy megismerjék és felfedezzék. Megemlítem, hogy valamikor régen, pontos dátumot nem tudok, de feltehetőleg 2003 előtt még az egy óra hosszú Novi idején lejátszottam ezt a lemezt. A Novi híreit hallottad.

2021-ben, közel 5 évvel ezelőtt az osztrák Kairosz és a francia Mezzanona együttműködésével jelent meg Danny Dufour 16 CD tartalmazó Complete Works for Volume 1 című doboza, ami korunk egyik legtermékenyebb és legkevésbé besorolható zeneszerzője Danny Dufour összes akuszmatikus művének 16 lemezes kiadása. Akkoriban játszottam is néhány felvételt erről. Idén megjelent a további 16 CD 17 órányi zenei anyagot tartalmazó második doboz. Dufour újra értelmezte az akuszmatikus művészetet azáltal, hogy a teátralitást, a hangot és a narratívát egy példátlan szigorú és szabadságú hangzásvilágba vezette vissza. Ma erről a 16 CD-ről fogok 2 órányit lejátszani.

しい。

Thank you.

tudom.

Oui, c'est le film. Comme ça, c'est le film.

Majd enni se bírsz eleget, és ha ébren vagy, akkor is csíkszemekkel. Szerinted érdekel bárki, hiszen nekem mikó alattam van ez a tíz emelet. A sikernek édes csili íze lehet, először a tejre, majd a vízre megyek. Mert enni

bazd meg, rövid az élet, hogy ne tudjam meg, mennyit érek. Ti elhittétek volna, de hirtelen megvitt egy meghitt lélek. Az angyalod lazalaci, ha mi gyúrjuk, te sop az araci. Az étoét kik, megbolondít, és úgy kerget haza.